belly dance. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband. Ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján, a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na,

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent, hogyha

Zsoltról készült, 19-től 36 éves korosztály, így bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást szúnyogállástól. Kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a rádió.

fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim

0: áthúzom nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most... Magyarország leg

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-ban, a Diszkos Hitben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt, like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexha, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexha az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rolo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hozom!

0: buried. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jó, egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, mert kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban. Jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára.
2: Tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
2: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a szupersztár Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Chinyak, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában, bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalag darabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Az Albán származású DJ Brigard után egy brit DJ producert húzta most elő a kalapból, Joel Corey, aki jelenleg Spanyolországban DJ-szettezik. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntető eljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Új közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány, erről az Inforádióban beszélt Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a helyreállítási alapból érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre költik majd, de áttekintik a felszabadított kohéziós alapforrásait is. A miniszter hozzátette, az a cél, hogy egy átfogó felújítási, pályafejlesztési és flotta megújítási program induljon. A KRESZ átalakításáról Vitézi Dávid azt mondta, nem sokára egyeztetési kérdőívet indítanak a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig őszre készülhet el. Nem áll le a sürgősségi vérszállítás a nyári hónapokban sem. Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai egész nap készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribér Sándor, a Vérlovagok alapítója beszélt.
3: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
2: Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A német férfi még május végén lőtt rá többször egy emberre a német nagyvárosban, és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancs volt érvényben. A hatóságok júniusban a 18. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül. Szombatra változékony, de melegebb időt mondanak, vasárnap pedig egy újabb hideg front érkezik, az hoz majd helyenként záporokat, zivatarokat. A csúcsértékek a hét utolsó napján 26 és 32 fok között alakulnak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Úristen, hatodika van, már csak párat kell aludni, és jön a Campus Fesztivál, Debrecen, Nagyerdő, ezek a fő paraméterek, és kint lesz a Rádió 1 stage is bizony, Rádió 1-es DJ-kkel természetesen, World is My Radio Show DJ-k, Disco Sheet, és persze Cookie is, és a fesztiválra lehet napközben páros jegyeket nyerni. Ott is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspóroló

0: legfontosabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot.
1: Hát ez
0: kihajtják őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio, hallod?
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyílt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak,
0: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzi magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor ez már HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj,
1: egyébként van villanypásztor.
0: Van egy pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe. És amikor vége, akkor újra kezdik.
2: És hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent legelnek.
2: Basszus, ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
0: Sejjén a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemei, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van szó, hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
2: És akkor minden nap végzed a tehén.
1: Dobjuk el a gergőre, számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Múltétem még nem csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, és elvette,
1: leszerelte,
0: megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyekre. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós képet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kávé 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz. Hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz. Érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk. 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es Szilvi küldte nekünk.
1: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen. Figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: Igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt. Aktuálisan már megkezdett WC papír mellett csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen, ott rendben.
0: Ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
0: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidő pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Nem mész ki.
0: Munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idén mire négy zsugorásvány vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga, maga a víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeretdínje. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A krampuszos ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mit tudja, megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben. Sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen
2: vállalati
0: kultúra, szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt?
1: Mi
0: valaki használja a klímát? Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak? Nem szerelik le, és ez mennyi idő volt még rájöttek, azért azonban van egy gomb.
2: Igen. Ugye?
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És ez szépen egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott van egy hivatottság, azért.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes és sevesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként, tehát minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van a szírt vízünk, van tisztított.
0: Érted? Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
1: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagoló géppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz. Érted? Minek?
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Megmaradjon.
1: Nem maradt sok idő lecserélni a régi személyi igazolványokat. Új lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. Meghalt Szántó Imre, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyi igazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmány cserékben. A 70 év felettiek számára a személyi igazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén a hivatal munkatársai házhoz is mennek az ügyintézéshez. A régi dokumentumok augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjárműadó már Quick Link-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy kopintással lehet megnyitni a mobilbanki alkalmazást, ott az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, mindössze néhány másodperc alatt. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz, az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Horváth Bálint kommunikációs vezető azt mondja, tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Mintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: Meghalt Szántó Imre. Az ökölvívó mesteredző korábbi szövetségi kapitány 82 éves korában hunyt el. A hazai szövetség felidézte az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak. Ezt a posztot 12 éven át egészen az aténi játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban lett olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője,

0: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perc, Eszter, jó reggelt,
1: ciao!
2: Hello,
0: hello, hello, Feri, jó reggelt!
2: Ne nézzetek rám!
0: Hello!
3: Érik a szőlő, ha így fogom eltapsolni azt a lényeget,
0: mit táncoltam ki neked?
2: Tudod, mi vagytok? Berény Miklós és a testvére vagytok, ez itt a KFT.
0: Ennyi gyerekek.
2: Annyi szopránoszt nézek, hogy pontosan tudom, mi történt.
0: Ennyi.
2: Megbeszéltétek előre.
0: Viri, csuk a lóvét!
2: Figyelj, nem kell tovább várnotok.
0: Cashbe hoztad?
2: Cashbe hoztam
3: el. De nem már 20 forintosokba? Egyedem van.
2: Nem 20 forintosokba hoztam el, mert van szívem, tudod, Feri? Van igen? Szívem. Nekünk nem olyan nagy szívem. Van. Sőt, tudod, mint a Rolnika csetteleten szétesik.
0: Az mi?
3: De imádlak.
2: Az 80 ezer forint 200-osokban, mert sajnos nem volt több 500-as, és itt a többi. Tessék, te kutya.
3: És 500 forint. Nagyon jó lesz a korhelyben váltunk pénznek. Nagyon fognak neki
0: örülni. Várja, tehát 80 ezer van 200 forintosokban rolnizva.
3: Meg milyen súlya van?
0: Azt a mindenit, ez nagyjából 5 kiló.
2: Tudod, akkor a kísértés volt, hogy ne törjön össze?
0: És még 500-asokba kapod meg a 20 ezret.
2: Tessék, menj helyen kölcs, de azt szerettem volna.
3: De jó, mondom, váltó pénzbe
2: megyek.
0: És hol tudsz ilyet venni, ilyen 200-asokban?
3: Postára.
0: Postára bemész és adnak neked rollit?
2: Igen, ezt nem mondom. Tehát, tessék, egyedül, bocsánat, már fel nekem ilyen érzést. Egy rollit azért törjünk már el.
3: Amúgy nem törsz el semmit, az az én pénzem.
2: Legszívesebben az összeset eltörtem volna, tudod, és csak így egy zsákkaput hoztam volna neked, de gondolsz, hogy motorra jöttél.
0: Gyerekek, a fogadás, az egy kilós fogadás volt, és hát Veszter elvesztette, Feri megnyerte, úgyhogy... Úgyhogy megvan.
2: Ennyi. Hát nem
3: ilyen eskü, de tényleg nem akarom védeni magunkat. Nem volt összebeszélés. A legnagyobb jó indulattal mondom azt, hogy arra fogadsz, akire akarsz. Én nem mondtam az alapot, hogy mennyi pénzt tegyünk ebbe bele.
0: Az én voltam.
2: Én nem beszéltem a hallgatóimmal. Nem, direktem azt mondom, hogy hallgatóink, mert ők az én hallgatóim. Beszéltem a hallgatóimmal az Instagramban, és mindenki mondta, hogy ez egy klasszikus esete volt annak, hogy ti beteretetek engem egy ilyen...
0: Igen.
2: Ez itt
0: a piros valapiros játék volt. Volt egy felbújtó, volt egy játszó, volt egy étezgében, aki rosszra vitt, aki belehergelt, elfogadtad, abban nem tudták kiátrálni, úgyhogy létszes majd titokban akkor.
2: Igen, a kedvenc az az, amikor Feri szájából elhangzott a mondat, hogy hát most sajnos csak azért nem én fogadok a franciákra, mert elfből nem fogadok a franciákra,
3: igen,
2: ugye?
3: De
2: amúgy szívem szerint, hogy ők az esélyesek, és hogy így, és még itt moralizáltunk, hogy hát úriember biztosban, és ezért, tessék.
0: Figyelj, köszönjük
3: minden,
0: szépen.
3: Minden erre, érted, láttad az occokat, azok is mind a franciáknak adták volna ezt a győzelmet. Uh-huh, én olyan esélytelen voltam ebben, én minden ma született bárány álltam oda a spanyol csapat mellé.
2: Jön még kutyára, Dér Feri. Ennyit szeretnék mondani, jön még kutyára, lesz itt még női vízilabda szezon.
0: Ennyi, én még a Julit levettem tegnap egy 20-assal, úgyhogy figyelj, osztjuk a csajokat keményen. Ugyan nem egy kiló, de azért az is jó, azt hiszem, azt én nyertem. Úgyhogy megvagyunk. Megvagyunk, és még várjuk a téteket a döntőre. A spanyol-argentin döntőre.
2: De most már tudom, hogy kilakik a Sárkány utca 14-ben, csak ennyit szeretnék mondani.
3: Sárkány ellen sárkányfű.
2: Hogy figyeljetek, kerestük itt a telefonos csalókat. Hát nem kell volna nagyon keresgélni, mert itt ülnek azok a stúdióba.
0: Ennyi.
3: Jaj.
0: Ennyi. Nézzétek a tegnapi gyerekek, belenéztetek?
2: Ilyesmire.
3: Nincs, de nem fogadtunk rá, ezt megnézhetted volna. Én mondom, belenézek az elejébe, aztán takarodok aludni, mert ezek elfocizzák az estémet megint. És akkor jött az angol egyes, ugye egy góllal elkezdtek vezetni. Hát, hogy is mondjam? Akkor megint azt mondtam, hogy elmegyek aludni, de aztán mondom, csak megvárom a végét. Hát figyeljetek, az a brazil feltámadás, ami ott zajlott, az, szóval, hogy én így nem is értem.
0: Brazil?
3: Ja, ülje vagy? Mit mondom? Brazil mondta.
0: Brazil feltámadás? Ja, mit néztél?
3: Ne, bocsánat.
0: Biztos, hogy a meccset nézted?
3: Egy meccset néztem, csak
0: az argentin feltámadásra gondolsz.
3: Na, szóval, hogy álmos vagyok és fáradt. Össze-vissza beszélek. Hát az utolsó 4 óra 20 perc, az gyakorlatilag lehetett volna pontosan a 2-1-ről 5-1 is, mert annyi helyzetük volt, olyan gyönyörű kivitelezés, vagy legalábbis nekem, aki nem értek a focira, szóval megvan a 2-1, szép volt, srácok.
0: Nagyon, Messi jobb lábbal bead, Messi bal lábbal bead, minden volt, gyerekek. Úgyhogy, hát,
3: azért vigyázzak a fiúra, akkorát nem tudott villanni szerintem, mint amikor.
0: Fogták, de ezért klasszik. Tehát egy villan kettőt elhúz jobbra, és jobb lábbal olyat adott be, hogy abból meg volt a fejes gól, megható volt, szép volt, úgyhogy spanyol-argentin, ez rendben lesz.
3: Fogadás a döntőre, spanyol-argentin?
2: Hogy vagy, Zsuzs? Milyen helyzet? Hogy vagyunk? Merre tart az irány?
0: Én tartom nagyon szívesen bárkit, tehát bárkit
2: bármekkorában. Egy dupla vagy semmi? Egy dupla vagy semmi?
3: Na? Hey, de jó.
2: Nem tudom, hogy a Ferencvárosi postán tudnak-e még nekem adni többet, mert van-e még ebből egyáltalán.
3: Max, elmész egy másik postára is.
2: Hány postára kell elmenni egy embernek, akivel fogad, csak kérdezem.
3: Hát attól függ, hogy mekkora a fogadás.
2: Nekem gyerekeim vannak és családom, hogy nem fogadhatok.
3: Ha azt mondod, hogy dupla vagy semmi, akkor 2 kilós.
2: Ugye, nézem a Sopranost, és nem fog belecsúszni ugyanabba, mint a többiek, jó? Tehát nem fogom.
0: Már belecsúsztál, mert már 1 kilóval benne vagy.
2: Igen, de ez jól van így.
0: Ez jól van így, igen. Most az annyira rossz hír, hogy általában én nem nyertem, hanem vesztettem.
2: 50 ezer forintot, ha jól
0: van. Nem 20-at, hanem 50-et. De hogy minden más tímmel, amit mondok.
3: Aha.
0: Hát nem tudok veled menni, ha mert én is a bukó oldalon vagyok, ja, sajnos. Nem tudjuk levenni.
3: Júlia Argentina volt, igen.
0: Akkor igen. Tehát nem én nyertem.
3: De ezt te tartottad?
0: Én mondtam a Julinak, hogy nevezze meg a párba ellenfelet, és igen. Akkor viszont nem tudok veled menni a csajok levevésében, mert most Juli visszaszedte egy kicsit eszterpénzét.
2: Juli?
0: Juli helyt állt a csajoknál, mert 50-esen leszedett engem.
2: Nagyon szép, már csak azt kell kitalálnunk valahogy, hogy a Lacit, hogy fők leszedni pénzzel, mert akkor fogunk kiegyenlítődni pontosan.
0: Igen.
2: Valami legyet.
0: Gyerekek, hát akkor most már csak egy döntőre dobjunk oda valami nagyon izgit.
2: Ezt a lányom úgy szokta hívni a végső döntőt, hogy döntő-döntő.
0: Döntő-döntő.
2: Döntő-döntőre, igen.
0: Döntő-döntőre dobjunk oda valamit, tehát akkor azt meg... A döntő-döntőt megnézzük vasárnap.
2: Jó, de akkor én mondom, hogy kifogad, ti fogadtok Ferivel. Na, 1 millió forint és egy kutya.
3: Hát én van.
2: Igen, de egy kis én kutya, amit még fel kell nevelni.
0: Igen.
2: Hát a senki nem kell, tudod, hogy senki nem kell, nem fogtok fogadni.
0: 3 hetes korától fel kell nevelni, ez a fogadás. Ez a fogadás tárgya.
2: Plusz 1 millió forint.
0: Plusz egyem.
2: Ez a tét, ti fogtok fogadni. Jó, Feri a franciákra. Nem baj, nincsenek ott. Ez van.
3: Jó, és van ez az angolokra. És ha egyik csapat se nyert, akkor neked adunk egy milliót.
2: Így van, és mind a ketten kaptok egy kutyát.
0: Igen, Júlinak jobban szurkoltam, mint az argentinoknak. Valami küldte nekünk. Gyerekek, hát ez nem jó hír. Na mindegy, jó. Akkor ezt még holnap tegyük el azért a vasárnapi fogadást. De intézzük el, tegyük el. Ne felejtsük, amit Eszter mond, tényleg fogadnunk kell. A vasárnapi döntőre helyt kell állni.
2: De akkor holnap legyen meg, és én mondom meg, hogy miben fogadtok.
3: Mi van? Mi? Ne
0: most
3: akarjál
0: azért
3: már túl.
0: Vezekelni,
3: hagyjad
0: már egy kilót.
3: Azért, mert bénem fogadtál. Emlékezzük
2: vissza, hogy te hogyan intézted ezt a fogadást?
0: A pénzösszeget mondhatod, de most ezt... nem fogok mesztelenül békahúszonyban sétálni a Hősök terén egy búvárszöveggel a lábamon. Tehát állom a pénzt.
2: Ezt írjuk fel, Zsulu.
0: Állom a pénzt.
2: Elkezdett az
0: összeget. Mondod az összeget, azt mondom,
2: jó,
0: állom.
2: Akkor csak valutát lehet mondani, és összeget?
0: Igen.
2: Jó, akkor lej.
0: Leva.
2: Leva. Igen.
0: 10 millió. 10 millió. Hrivnyába fogadunk.
2: Jó, ki fogom találni, aggódjatok, ki fogom találni.
3: Azt még szeretném... kettőre is lehet fogadni, mert ugye van a bronz meccs is.
2: Az még nem döntő-döntő.
3: Az még nem, az csak sima döntő. Mi?
2: A bronz, igen, a sima döntő. A bronz meccs, ki játszik?
3: Hát francia-angol.
0: Francia-angol. A bronz meccs az a szombat. Az már kicsit ilyen érdektelen. Muszáj lejátszani, de senkinek nincs kedve hozzá. Ez a bronz meccs, és soha senki nem emlékszik, hogy ki lett a bronz.
3: Lett a harmadik.
0: De muszáj lejátszani, az van szombat, és akkor vasárnap a döntő, addig internetet kell csiholnom valahogy, úgyhogy...
2: Elvitték a internetet?
0: Elvitték a internetet.
2: Kutyogtattak nálatok azt azért?
0: Nem értem, hogy miért nem tudok előkeríteni valakit a Telekomtól, vagy a Vantól, vagy valahonnan, hogy...
2: Úgy tudom, hogy miért nem.
0: Segítsen. Segítsen nekem, és kössön be vezetékes netet.
3: Miért vagy a Balatonon ez? Nem a világ vége.
0: Na ezt nem értem én se, igen.
3: Hát ott emberek élnek, laknak nagy számban, nyáron meg főleg. Tehát hogy nem, ez nem egy, nem tudom, Vasmegyei határ melletti 3 fős kis falu, ahol
0: igen.
3: Nincs net.
0: Ez
2: én
0: a
2: azt
0: bajom.
2: Mondottam, hogy ez a Telekomnak a mindfulness programja, hogy a vízparton nem adnak netet, hogy tudd élvezni az életet.
3: Egyébként okos.
2: Felelősség teljes.
0: Igen. Most netről próbálok tévét csiholni, csak sokan használják a cellát.
3: Most mit nincs? Net nincs, vagy tévé nincs?
0: Nem, büszkeségem elveim.
3: De az
0: büszkeségem és elveim nincsenek. Bekötött internetem nincsen. Mármint, hogy bekötött tévém. Internetem van, és internetről osztom az okos tévét.
3: Mi a baj?
0: Hogy sokan használják azt a cellát, és akad a meccs. Akad a meccs. Ez a nagy bajom.
3: A második gólt az csak 1 fél órával később.
0: Annyi, hogy az 24 óra 05-kor.
3: Indult el a
0: közvetítés, igen, úgyhogy csúszik egy kicsit. Na mindegy.
2: Kéne szerezni valakit, aki rádió hallgatja a meccset, és közben rajzolja nektek, ami történik.
0: Az egy nagyon jó lenne.
2: Szerintem az nagyon jó lenne, és legalább visszakapnál kicsit ebből a képernyőmentes életből, amire úgy szoktál vágyni.
0: Starlinket be lehet kötni?
3: Biztos.
2: Be. Arra nagy,
3: csak Starlink lerúgatni a kábelt onnan föntről a házad.
2: Drága a Starlink, nagyon. Nagyon ugyan.
3: Igen?
2: 500 euró, hogy van ez? A körül
3: mi
2: van.
3: Per hó?
2: Most nem mondom meg, hogy ezt miért tudom, de a lényeg, hogy nagyon
0: drága. 500 euró per hó, de hogy
2: nem, a bekötése 500 euró, és utána van egy havidíj. Igen.
0: 30 000 havonta. Igen, és 500 euró a bekötés.
3: Uh-huh. Mondj valamit, amit drága
2: hozzá, neki. Küldenek hozzá egy fogadó egységet, vagy mi ennek a neve? Egy fogadó bizottság.
0: Nagyon kész vagy Starlinkből.
2: Kérdezz nyugodtan.
0: Nagyon felkészült vagy Starlinkből.
2: Ez is a besamelmáltás, ez a kettő.
3: De egy csomóan írják ezt a Starlinket.
2: Persze.
3: Meg hogy olcsó.
2: Hát ezért nem fognak az ingatlanok, mert mindenkinek Starlinkje van. Na, mit mondanak, Zsú?
0: 10.900 per hó, hát azért.
3: Na, azért de mennyi, az nem 30
2: de van egy 000. Olyan, de van egy ilyen bekötési díj, egy ilyen nagy, arra emlékszem.
0: Ja, meg van egy hardware költséged is akkor.
2: Igen.
0: Aha.
3: De lehet 17.000 a kit.
2: Akkor ez azóta valami történt, mert ez tavaly nyáron még nem így volt. Ugye? Zsűr is velem ért egyet. Úgyhogy fogadhatunk benne. Na, ki akar fogadni?
3: Nagyon megy neked.
2: Így van.
0: De Mancsi írja, hogy fizessék el a Swift TV-re, de nem érted a lényeget? Nem érted, hogy az internetről megy a Swift TV, és az interneten van a baj? Mancsi, ne idegeljék ki, mert már kiidegelsz így korra reggel. Tehát a Swift TV az egy applikáció. Azt letöltöd, de miről megy az applikáció? Miről nézed az okostévén az applikációt?
3: Internetről.
0: Ha internetről, hát te Mancsi, hát jaj, de jó megfejtőseket
2: és
0: küldesz.
2: És az a mobilstickes internet, a régi fajta, az nem működik már, az nincsen. Akkor be kell dugni, tudjátok, a laptop oldalról azt a...
3: Igen. És az vette a jelet.
2: Egy pendrive-ot, és akkor vette a jelet, az nincs.
3: Nincs régi, hogy hívják, ilyen HBO-s
0: dekoderet? Hát, az jó lenne.
3: Próbáld már ki, hát ha jó. 2005-én vettük. Hát,
2: megkérd a fiaidat, hogy álljanak egymás nyakába, és egy ilyen nagy parabola antennával fogjátok be.
0: Mi mindig mindenkinek segítünk. Miért nem hív most föl a tékomadás után, vagy a van, hogy tudjuk a címet, mondd be a címet, egy óra múlva ott vagyunk, és bekötjük neked, és én holnap olyan szépeket mondanék róluk. Úgy megdicsérném őket. Hát egyszer valaki nekem is segíthetne.
2: Van egy emberem a Sárkány utcában, aki tud neked gyors internetet.
0: Jó, Pap Tamásnak hívják, vagy hogy hívják?
2: Így van, Pap Tamás.
0: Segítsen valaki vasárnapra a döntőre, a gyerek messzi rajongó, tévét kell csiholnom. Mennyi?
3: Mennyiből lett
2: tévé? Amúgy a kétségbeesésnek ez a szintje, az, amit szeretek.
0: Igen, ez már ezzel az a kétségbeesés. Tegnap ültünk, szaggatott a tévé, és mondtam, hogy gyermekem, nem hagylak cserben, ha tovább jutnak vasárnapra, csiholok neked tévét.
2: Halló, Magyarország! Itt mindenkinek segítenék internetre. Igen, van szükség.
0: Annyi mindenkinek segítettünk, meg gyűjtöttünk. Így van, segítsen van. Már egyszer nekem is.
2: Azok közül, akinek segítettünk, valaki jöjjön ide,
0: igen.
2: És most segítsen vissza.
0: Szeretnék kapni egy hívást a Van Magyarországtól, vagy a Tékomtól, ahol azt mondja egy nagyon kedves asszisztens, vagy
3: kedves
0: segít.
3: Balázs.
0: Kedves Balázs, légy szíves, mondd be a címet, 11 órára most ott vagyunk, és egy órán belül neked üzembiztos tévé adásod van.
2: Jó,
0: megoldjuk.
2: Balázs.
0: És jön két ilyen kantáros, nadrágos ember egy ceruzával a fülük mögött, egy
3: szerelnek
0: kis
3: három
0: barkasszal,
3: óráig.
0: Fölvásznak igen. Valami póznára, behúznak valami kávot, és azt mondják, hogy nagyon szívesen, Balázs.
3: Igen, sajnos te továbbra sincs, de érez jó magad.
0: 15 éve szolgálok, egyszer miért nem tud valaki nekem segíteni?
2: Ez azért
0: megérdemlet pedig
2: igen. Hány ilyen piackutató telefonhívásra válaszoltál, akkor jó napot kívánok.
0: Egyszer se dühösen lerakom az összeset.
3: Na, hát igen, most
2: így alakulnak ki ezek a kapcsolatok, Balázs, az a helyzet. Ez
0: de,
2: így alakul.
0: De nagyon jó ötletet kaptunk, betárcsázós internet hangutánzó verseny. Júj, a hideg
2: rád. És tudod, mi a durva, hogy érzelmi blokkokat volt fel benned, ugye hallod, hogy tárcsázd be az internet, azt tudod, hogy már este 10 után van, és tudod, hogy most nagyon nagy MSN-ezés fog történni. Jaj, de jó is volt.
0: Igen, az jó is volt. Egyébként van két jegyem az Otira annak, aki segítene csak szó.
3: Hoppá! Ekkora a baj! Úristen,
0: akarod a VIP-ből
2: nézni? A saját anyjának nem adott jegyet.
0: Anyám is kért, letiltottam. Akarod a VIP-ből nézni az Otit? 11 órára legyél Balatonszárszon.
2: Figyelj, gyerekek,
0: és légy szíves, segíts!
2: A stégről fogják nézni. Senki nem mehet be.
0: Akarsz találkozni Otival egy Meet the Great rendezvényen a backstage-ben hátul? Kérsz egy üveg viszkit a kezedbe a bulira?
3: Gyerekek, ez egyre nagyobb ez a tét.
2: Kimegyek, én megnézem magamnak ezt a balatoni lehetőséget, hogy kötni.
0: Hozzá már egy fázit szeruzát, közben basszarolt internetet.
2: Na, hát
0: lehet velem boltolni, de tényleg kellene egy kis segítség. Oszd a korlátlan netet, és nézd a tévén, vagy tükrözd ki a telefonodat a tévére. Aha, ezt egyébként tegnap próbáltam.
3: És?
0: Nem tudtam betükrözni a tévét, de megpróbáltam.
2: Figyelj, amúgy ne erre fogadtam volna.
0: Nem, mert kijött a jel, tükröződött, de azt is csak ilyen kereste. Nagyon egyszerű, hát megnyomsz egy ikont, az betükrözi, küld egy PIN-kódot, az beütöd, és a két műszer összehangolódik. De valamilyen nem szerette. Nem az iPhone nem hangolódik, azt hiszem az LG-re. Laci, ezt te jobban tudod. Az iPhone nem szereti az LG-t, vagy az igen, iPhone nem szereti a Samsungot. Valóban nem tud hangolódni, nem tudod letükrözni, mert nem engedi, érte?
2: Az iPhone nagyon sznob.
0: Nagyon sznob, és azt mondja az iPhone, hogy én nem hangolódom az LG-re. Hát milyen rohadékok ezek?
3: Miket mondtál, hogy mit ígérsz, hogyha megoldja valaki?
2: Jaj, Feri, most megint a biztosból beszél, hallod a hangját?
0: Én azt ígérem neki, hogy...
3: Figyelj, Marci!
0: Egy balázsékos bögrét tudok már csak ígérni.
3: Nagyon hamar lesőkkel.
0: Kettő darab Rio Mare kukoricás babos tonha konzervet.
2: És egy közepesen erős kézfogás.
3: Hello, a tonha konzerv közös, az mindenkié, azt ne osztogad.
0: Amit kér, mondd meg neki.
2: Nézzek fel, hogy markolász a pénzét közben, hallod? Tiszta gengszer.
0: Fél, hogy visszalopod.
3: Tudom, hogy milyen vagy. Kimegyek cigizni, az hopp.
2: Lemegyek fel a retróba az automatához, beledobálom azt a rollit, hallod? Mindenki a vendégem.
0: Igen, fél, hogy visszaveszed, igen. Na minden gyerekek, jó van, köszi a tippeket, nagyon jó. Egyébként köszi itt a sok tippet, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Hát sokan vagyunk Balatonon, aztán ott mindenki használja azokat a cellákat.
2: De fiúk otthon vannak, akkor a Starlinget most próbálják meg.
0: Csak vasárnapig nem tudom, hogy Elon elküldi a hardware, tudod? Hát nekem ez most vasárnapra, hogy 8 óra ott nincs internet, ott a gyerek dzsihádban, aki olyan vigyázva vagyok, érted? Messzi spólót kell neki szerezzem vasárnapra. Hát itt meg vagyok bízva a fontos feladatokkal. Te kicsi potizik, akkor a messzi fel, hogy sikítva ünnepel tegnap, érted? Hát ez muszáj, fontos projektek vannak, amiket itt vasárnapra. Első a tévé, aztán a mez. Utána elintézem, hogy megnyerik az argentinok. Így van fölépítve.
2: Nagyon szép.
0: Utána lefizetjük a spanyolokat. Ez van.
2: Jó, szerintem ez össze fog jönni. Most már még van 3,5 óra a műsorban, addig tudunk kuncsologni internetet.
0: Igen, megoldjuk, gyerekek. Jól van, vissza a kerékvágásba, játék, kis hírek, kis muzsika. Aki játszana velünk, nagyon jó nyereményeink vannak, az jelentkezzen Fekete Féligennemre, adunk még kampuszjegyet a mai napon. Lehet venni a Művészetek Völgyében, naphallgatójának Forma egy-egy. Tele vagyunk még egy csomó mindennel.
2: És képzeljétek el, találtam egy új énekest, akinek van egy dala, ami alapján teljesen félreértelmeztem az ő korát, színét, és majd, hogy nem a nemét is. Nem hallgatjuk meg?
3: És ott is?
2: Mire tippeltek?
3: Pörgős?
2: Nem ott is. Nem. Új, pörgős, nagyon jó. Pörgős. Te nagyon fogod szeretni, ja. Meg fogod venni Bakeliten.
3: Na.
2: Kezdjük azzal a következő megszólást, vagy előtte, vagy nem tudom, be tudjuk rakni?
3: Behát, mindent be.
0: Mit akarsz berakni?
2: A rollnikat fogom berakni, mind a kettőtöknek egyesével.
3: Gátúról.
2: Darabokként 15 centi.
0: Egy nagyon fontos dolog, hogy berakjuk, hogy el kell mondanod, hogy ki az.
2: Jó,
0: az nem tudjuk berakni. Ugye,
2: Don Westnek hívják.
3: Don West.
0: A jó öreg Don West.
2: De ne keressél, ne csaljál, ne csaljál.
3: Jó, jó, hogy ki kell találjuk, hogy
2: igen,
3: ki
2: igen. Milyen színű, hány éves, ezt kell kitalálnotok. Meg fogunk lepődni a végén.
3: Akkor 18 és fehér.
0: Én azt mondom, hogy sárga, és
3: 92.
0: És tájvani.
3: Egy tájvani?
0: Egy tájvani, kicsit dél-koreai vonattal egy vonalas vágott szemű.
3: Jó.
0: Te?
3: Jó.
2: Én tudom, hogy nem
3: tudja. Én azt mondom, hogy 18 éves, fehér színű.
0: 18 éves
3: fiatal
0: fehér
3: ember.
0: Én azt mondom, eurázsiai.
2: Ha? Jó, egy mesztit valahonnan? Semmi?
0: Egy mongol, egy mesztit, semmi. Jó, ezt hallgassuk meg, ezt a dalt, jó
2: igen,
0: a dal?
2: Igen, nagyon jó.
0: Na, mindjárt beszerkesztjük. 6 óra 33, gyerekek, rekord idáig még soha nem mentünk el, nem tudom mi van, de jót jelent a dolog, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Néhány perc alatt fordítottak tegnap az argentinok, emelkedik a rezsióradíj, ítélkezési szünet jön a bíróságokon, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Néhány perc alatt törte össze az angolok VB álmát Argentína. Az 1-0-ás angol vezetést 2 góllal törték le az argentinok legjobbjai. A vesztes csapat már szombaton játssza a bronz mérkőzést a franciákkal Miami-ban. Másnap New Yorkban pedig Argentína és Spanyolország között dől majd el a világbajnoki cím sorsa. Zsebbenyúlós lesz a lakásfelújítás és az építkezés. 16%-kal nőtt az ÁFA nélküli legkisebb rezsióra díj a Magyar Közönyben megjelent rendelet alapján. Az új díjazásra építési vállalkozói szakszervezetek tettek javaslatot. A drágulást az építőipari költségek növekedésével indokolták. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntetőeljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyi igazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmánycserékben. A 70 év felettiek számára a személyi igazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén

0: helyzetet szül. Sokan ugyanis nem merik megkérni utastársukat, hogy tegyék szabaddá a helyet. Bírságot egyelőre nem terveznek, inkább azt szeretnék elérni, hogy az utasok jobban figyeljenek egymásra. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül.
1: Közlekedési hírek.
0: Az M6-oson Budapest felé a 177-es és 175-ös kilométerek között a belső sávot lezárták híd és áteresz javítás miatt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igen, ja.
1: Kikészült Balázs, teljesen kikészült. Nem volt benne se dobozni.
2: Jó, mondjuk tempót ígértél, az nem gyors nem volt.
1: Nem ígértem tempót, azt mondtam, hogy egy nagyon jó zenei zene.
2: Viszont nagyon jó tippek jöttek, 11 éves eszkimó kislány.
1: A molokó.
0: Igen. De a 83-as végül is jót írt. Csak nem tudom beolvasni.
1: De várj, hol van?
0: Nagyon szerintem az ilyen egyszerűen megfogalmazni.
1: Mi érzi az Eszte?
0: Nem, az Eszte. Csak egy gyors, rövid lényegre törő kérdés egyébként, igen.
1: Látjátok, ez van.
0: Ennyi.
1: Ez, hogyha sok trash közé becsúszik valaki. Ez volt, elnézést kérek mindenkit.
0: Szerek a rádió egyen kérdező valaki.
1: Ez a fiatalember az, ez a 25 éves fehér modellfiú énekli ezt a dalt.
2: Az anyja, úristen.
1: Hogy ebből a paliból hogy jön ki ez a hang, ezt magyarázna meg nekem. Úgy néz ki a srác, mint egy...
2: Megfázott gyerekkorában is úgy maradt.
1: Igen, konkrétan. Igen. És 2 méter magas mindehhez, és

0: egyáltalán nem tud mozogni a színpadon, tehát ahhoz képest, hogy hogy énekel, semmilyen mozgáskultúrája nincs, és nagyon kellemetlen nadrágukat hord. Imádom.
1: És imádják. Imádom. Hát valószínűleg is levarta
0: a közönséget. Nem annyira ismerik amúgy, képzeld el.
2: Küldenek neked itt még tőle hasonló előadókat.
0: Jó, jó, jöhet, köszönöm szépen. Visszadom a zenészerkesztőt.
1: Hát tényleg egy ilyen modell gyerek.
0: Igen. Egy modell srác.
2: Igen.
0: Konkrétan azzal foglalkozik, hogy modell. Na most egy kicsit azért látom, Feri, azért rájött, hogy ezt te is lehetnél. Itt could be you, but you play.
1: Sajnos, de több oka is van, amire én nem lehetnék.
0: Amúgy ezt te konkrétan el tudnál énekelni. De nem? Szerintem Feri, hát, nem jó szól előadó lenni, de hogy nem.
2: Nem biztos, hogy így, ahogy ez a csávó.
1: Jobban.
2: Van egy kis hangja. De ezt most megtámogatjuk akkor ezt a dalt, jó?
3: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: Na, ezt már dalokat is támogat az időjárás. Nem jelentésünk, semmi. Gyerekek. Jól van, oké. Akkor egy játékot csapjunk oda, mit szóltok hozzá.
0: Jó van, úgy látom, hogy teljes izé van. Balázs kapott három ajánlatot három átjátszó toronynak az elkészítéséhez. Ő ezzel van elfoglalva. Feri közben azon gondolkodik, hogy ő
1: miért... Hogy lehetnék Don West?
0: Hogy lehetne Don West, igen. Én pedig azt nézem, hogy a hallgatók miért őrültek meg valamit, amivel igazi hangszerek vannak.
2: Ezt többet nem kéred zenét.
0: Bocsánat, kérek mindenkit, akit megviselt ez a reggel, én nagyon jól tudok vezetni.
2: Igen, ez neked bejön ez a dal, van, aki ennek. Én is osztom őket ilyen olyan dalokkal, mert csak én tudok ráhangolódni. Feri kimegy, Zsüllet lehagyja a fejét. Én is egyedül üldögélek, és bombázom a hallgatókat. Most ez a te három perced én volt. Mind, ez most a te három perced.
0: Ez a dalat gyászoltam, hogy Seattle átment a BYD-hoz.
2: A gyászolás nálunk már jelent, hogy ha arra gyászoltál, hogy Seattle átment a BYD-hoz, én is nagyon nehezen, de egyszer meg tudtam rátenni. Nehezen, de egyszer megtettem.
0: Örülni kell.
2: Igen, visszaadta a mandátumát Petya, és elmegy a BYD-hez.
0: Én erre nem is gondoltam, mint lehetőség. Tehát ez fel sem merült. Nem volt benne a kártyában ez vagy a pakliban ez a kártya.
1: De hogy nem kapja meg a lehetőséget, vagy hogy nem él vele? Melyik volt? Melyik nem volt?
0: Nem, az, hogy távozik.
2: A politikából is elmegy.
0: A versenyszférába, itt most teszek idézni, versenyszférába, és akkor így izé, és akkor így kiszáll a nem tudom, 56. napon.
2: Igen, ez meglepő, de a folyamat érthető, látható és tapasztalható, úgyhogy...
0: De hol vannak az ígéretek? A vehemencia, a harc, a küzdelem?
2: Hát az egyelőre elmaradni. Elmaradni látszik. Főni Amcsiba, itt meg mindenki igazol át a magánszektorba.
0: Hajrá egyik, de hagyd magad másik.
2: Igen. Na, itt van a játékosunk, gyerekek. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, Bea vagyok. Székesfehérvárról.
2: Bea. Na, mi a helyzet, Bea?
4: Sziasztok.
0: Aludtam,
4: amikor hívott az Anna, először elbögtem magam, mert nagyon meglepődtem, meg valószínű, hogy leesett a vérnyomásom még durvábban, mint alapból. Mert hát Esztert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom.
2: Aha.
4: És ő a választottam.
1: De várjál, hajnalban megriadtál, dobtál egy SMS-t az Annának?
4: 6 órakor írtam egy SMS-t.
1: És visszaaludtál.
4: És visszaaludtam.
1: Úgy érzem, hogy nem annyira hittél.
4: Hittem, csak abba is, hogy még aludhatok.
0: Te egy nagyon jól gondolkodtam, gyakorlatilag egy horgász. Bedobta a csalit, majd visszaaludt.
1: Majd az elektromos riasztó, az biztos szól.
0: Így van, és tényleg. Amúgy annál mindig megérzi, ha valaki jól érzi magát, csak mondom neked. Tehát megérezte, hogy a pulzusa stabil, hogy jó, akkor most felhívjuk.
4: Igen, és a gyermek a Mekibe dolgozik, ilyen nyári munkán, hogy a művészetek földjébe ugye összejöjjön a kis zseton. Én meg gondoltam, hogy nyerek neki a zseton, meg elveszem, azt veszek egy új cipőt, nem viccelek.
0: Észre vagy, nagyon helyes.
1: Szerintem a legkorrektebb anyai viselkedés lenne, nem?
0: Én a művészetek völgyében soha nem láttam egy cipőt hordani fiatalokat.
1: Na, nem kell.
0: Ott a cipősekkel.
2: Na, jó, de hogy egyébként tényleg erre gyűjt a gyerek, és most nálunk meg ez a nyeremény? Tehát azért ez egy érdekes együttállás.
4: Nagyon. Nagyon.
0: Jó, hát akkor
4: nekem figyelj. Azért mostanában így szerencsések a dolgaim.
2: De ez milyen jó? Azt hiszem, elolvastam, és mondom, érdekes, hogy gyűjt a művészetek belül gyere, de hogy nem hűlszem, tényleg arra gyűjt, hogy elmessen.
4: Igen. Hát többek között.
2: Jó, akkor Esztert választottad, ez a lényeg.
4: Yes.
2: Indulunk akkor. Jó? Nézd, csapjatok össze, aztán meglátjuk. Áram, kedvezők.
0: Bea, azt mondják a hallgatók, szia, hogy olyan a hangod, mint egy női sorozatgyilkosnak.
4: Hát ez így van.
0: Az nagyon jót jelent különben, az egy karakter.
4: Hát,
0: volt már tárgyalásod?
4: A büdös életben.
2: Hát egy van, nem megy a gyerek a művészetek völgyébe. Hagyd dolgozzon tovább még egy kicsit.
0: Neked nagyon tetszett a büdös életben. Abban minden benne volt.
2: Dolgozik még egy kicsit.
4: Nagyon szeretlek, Eszter.
0: Én is nagyon szeretlek, de figyelj, ezt a büdös életben, ezt mentsük már, ez nagyon jó. Ebben benne volt pont az a vitamin, amire szükségünk van. A büdös életben. Igen. Én már csak ezért odaadom nekik a jegyet. Figyeljük.
2: Ezt az mindenképpen jár. Mutatjuk.
3: Gratulálunk. Nyereménye egy páros háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na?
4: Nagyon köszönöm. Nagyon köszi.
0: Epikus beköszönésed volt. Ez nem volt szabad, nem?
1: Elmész a gyerekkel, vagy más megy el vele?
2: Menjen más.
4: Én már nem vagyok az élete része, csak amikor kell valami, ja, tudod.
1: Igen. Amikor jegy kell.
2: Jobb is az úgy.
0: Ez mikor kezdődik a gyerekeknél különben? Csak tudjam, hogy... De hány évesen?
1: 16?
4: Nem.
1: Nálad 4 évesen kezdődött?
4: 16 éve. Amikor a csajok jönnek.
0: Aha.
4: Akkor minket leváltanak.
2: Kinek korábban, kinek később, de elindul, és tök érdekes megérések
1: mivel
2: vannak
1: ezzel
2: kapcsolatban.
1: Mivel lányos anyuka vagy, ezért mondom.
4: Aztán, hogy visszatalálnak állítólag.
1: Ezért mondom, hogy neked hamarabb fog.
4: Tehát remélem, addigra lesz stabil fizetésük.
2: Jó,
1: de puszi, nem lesz.
0: Puszi be.
2: Elköszönünk be a puszi, ciao. Köszi. Hello. Szóval, ja, ez egy nehéz megélés.
1: A legjobb megélés.
0: Igen.
1: Én nagyon szerettem. Amikor így Panga először pattintott le bennünket, tehát ugye a lányok korábban kezdik szerintem, az Somi az ragaszkodóbb, de hogy olyan, de fájdalmas érzés persze, de tök jó, hogy olyat gyártottál, érted, az életedben, olyat neveltél, egy olyan embert, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy én most már egy önálló ember vagyok, köszönöm, nagyon szeretlek benneteket, meg vagyok nélkületek. Én szerettem.
0: Jó, azt aztán mondom, amint ez elhangzik, ez az kitagadom itt az örökségében. Csak mondom nektek, vége.
2: Eljön ez.
0: Amúgy az úr az illányom, most is már csak itt töltőnek használ engem. Tehát elmegyünk valahol, van valami rendezvény, állok ott a sarokba, hogy néha oda rám néz, mondja, jó, rendben van, majd a kocsit majd mondom, mikor kapcsolod be.
2: Nem, nektek még sok minden van együtt. Az még persze, én nyilván kinéz, meg biztonságban van, meg jól kötődik, látja, hogy ott vagy déli, de ez még egy 5-6 évesen, az még egy jó 10 év. De fiúgyereknél talán még keményebb. Szerintem igen, mert a fiúgyereknek ugye te vagy, akivel biciklizel, jön, megy, megmutatod neki a világot. A csajok már elkezdenek barátnőzni, már egy kicsit úgy az apa-lány viszony erős, de egy fiú apa viszony az a nagyon, és amikor a fiú először egy havert választ, ahelyett, hogy ott állsz focilabdával a kezedbe a honodat, és azt mond neki, hogy gyere focizni, és mondja, hogy nem, és ott maradsz egyedül a labdával. Most nyilván szimbolikus a dolog, de hogy van egy ilyen érzetet, tudod, hogy gyere, elmegyünk, és akkor még focizunk egyet, és akkor hogy néz rád, és látod, hogy vajódik, és így nagy nehezen mondja, hogy apa már nem, most inkább
1: a haverokkal.
2: Most jön a haver, és tudod, akkor jössz rá, hogy tök jó, természetes, de hogy közben meg elindult valami.
1: Nekem
2: ami...
1: az volt a könnyebb a Somi elengedése. A fiú, mert ott ez az tökös férfiak, már ők együtt mennek. A Pannánál meg az volt, hogy az én édes kislányom, és már nem kellünk neki.
2: Nehéz megélés azért. Jó érzés, de hogy egy ilyen érdekes, hogy már nem te vagy neki a legizgibb. Már nem veled akarja azt átélni, már van valaki. És tök természetes, és jó ez így, de azért az nekem is érdekes.
1: És nyugodj meg,
2: meg nehéz.
1: A kifacsarás része az ezután is meg lesz. Tehát miután elbúcsúzik tőled, így leválik, akkor azért mindig vissza-vissza fog nyúlni, és érzed, hogy szüksége van rád, legalábbis pénzügyileg.
0: Ez egy nagy nyugalom. Igen, az igazság, hogy milyen érdekes, hogy ilyen ríbuszokban, vagy nem is tudom, ilyen szeretettel tudsz beszélni ezekről. Bezzek, hogyha házastársad állna, de ugyanazzal, hogy jó volt, Feri, jó volt.
1: Más a dolog. De tudod, nálunk úgy mentek el, hogy ilyen vissza, tegnap nézzük a meccset a BK-val, elindul a második fél idő, egyszer csak nyílik az ajtó, Panna elment meccset nézni a barátaival, valami helyre mentek, és egyszer csak bedugja a fejét a Panna, hogy nézzétek a meccset, mondom, persze, igen, gyere, ülj le kicsim, jó, csak vagyunk még 12-en. Érted? És akkor este
2: megjöttek sokan.
1: Este 10-kor bevonultak, mit mondasz nekik? Persze, üljetek le, nézzétek a meccset. Tehát, hogy ilyen lesz azért, hogy...
0: Ez
1: hogy
0: nagyon tetszik, hogy én az anyuka akarok lenni, akihez jönnek a cimborák.
1: Az leszel.
0: És most ezzel szemben az anyuka vagyok, aki este 11-kor felcsenget egy random ember az utcáról, és éjfélkor pedig flexelni kezdenek. Úgyhogy ez nem jó.
1: Mit akart a random ember? Jött semmi?
0: Felcsengetett, kikászálhatod el, és mondja, hogy Bobby, te vagy az. Na, ez a Dallas, a viszont hallásra. Na mindegy, de hogy igen, ez egy durva. Szóval, hogy ezt az ember akarok lenni, Feri, amit te vagy. Hogy jöjjenek hozzám a cimborákkal, hogy ne az ember legyek, aki egy alsógatyába vakarja a tökét a kanapén.
1: Lehet párhuzamosan is. Lehet csinálni? Tudsz alsógatyába kabátjába tököt fakarni, úgyhogy ott ül 12 gyerek. Csak hát nem tudom, mennyire jó.
0: Ennyi, én egy kicsit azon gondolkodok, hogy Balázs milyen apuka lehet ilyen szempontból, hogy például, hogy amikor megjönnek hozzád a gyerekek, akkor te is azért fingasz egyet a kigombolt, nem tudom.
2: Hát nem, én nagyon jó arc vagyok. Én
0: azon
2: bandázok.
0: A Julierre vágod a répát, és...
2: Nem, nekem most is lenn van a Beninek egy barátja, éppen a Beninél, és segítem őket, kint alszanak a stégen, kimennek, jönnek, mennek, éjszaka pecáznak, előkészítenek, tehát konkrétan én az apuka vagyok, akit a gyerek megbízott azzal, hogy mire lejön a haverjával, addigre négyzetméter pontosan elmondta, hogy milyen etetőanyaga, hogy etessek be neki a stégtől hány méterre, és megyek két csomag kukoricával a hónom alatt, meg egy vanília ízű ponty beetetővel, és próbálom kitalálni, hogy jól etetem-e a gyereknek,
0: hát
2: hogy tudjon majd fenekezni a stégtől, mert elmondta, hogy a stégtől még 10 méterre le van túl szúrva egy bot, és a bottól 10 méterre menj előre 10 métert, és amikor látod magad, hogy mindent a gyerekért, két csomag kukoricával és egy vaníliaízésű ponttízével etetővel szórod szét, majd kicsit lecsesz, hogy nem egészen méterre pontosan jól szórtad, és mondtad, hogy ne haragudj, megpróbáltam jól csinálni. Na, én ez az apuka vagyok, érted? És állok benne a Balatonba.
0: Gyere ide, na mit csináltál rosszul? Mondd meg, apa, mit csináltál rosszul?
2: Állok a Balatonba, a gyerek sehol, én meg etetem, hogy két nap múlva egyébként meg legyen neki a sikerélmény. És most kinnasszanak a stégen, és pecáznak. Én élem, amikor jön valaki el.
0: De tehát, jó ez, Balázs.
2: Nagyon jó.
0: Nem azt mondom, hogy hozzászoktatni a pontyokat a
1: vaníliához. Hát és csak madagaszkári vaníliával lettek. Gondolom, ez azért megvan. Mondtuk,
0: hogy ilyen drága Balaton. Ez azért összefüggnek a dolgok.
2: Majd alkudozom érted tegnap a horgászboltban, mert a gyerek cseszett elintézni, hogy kiváltsam neki a csónak engedélyt, hogy ne büntessék meg, amit csak cashbe lehet kifizetni, és mindent megígérek a horgászboltos csávúnak, csak adjad azt az engedélyt, hogy ki tudjon menni. De én ezt szeretem. Egy idő után már csak szolgálsz. Egy idő után már nincs rá szükség, csak még néha fölhívnak, hogy intézd el ezt, vagy azt, vagy csinálj ezt, vagy azt.
1: És örülsz neki,
2: és ott vagy, és csinálod, ha meg jönnek a haverok, akkor meg bandázzanak. Én háttérbe tudok vonulni, de nem az az apuka vagyok, hogy na, foci, és egy kis pókjárás, most sütöttem valamit, nem jöttök? Ne, csináljátok, éljétek, szóljatok, ha szükség van rám, itt vagyok. És akkor ezt ők úgy érzik, és mennek kalandozni. Egy idő után ez a szerepet,
0: tudod? Jó, mennyit tettél meg vaníliás beletetőből?
2: Beszortam az egészet. Figyelj.
0: Azért nem jött toltad meg egy kicsit is.
2: Figyelj. És mondom, utána az volt, hogy nem jól szortam a kukoricát. És mondtam, hogy jó, azért is van vége. Tehát értem, hogy szarul szortam a kukoricát.
0: De hogy lehet rosszul szórni a kukoricát?
2: Hogy nem szortam eléggé szét a területen. És mert akkor... ugye rám bízta, hogy azt a 10x10 méteres kockát, azt etessen be rendesen, mert ők ott fenekeznek. És amikor elmondom, hogy hova szórtam, apa,
1: fatter.
2: Hát azért mondtam egy kicsit, mondom, Benny, éppen jött a vihar, éppen nézi, 6 kiló cuccot cipeltem be a vízbe. Bocsánat, hogy nem oda szórtam, ne haragudj.
0: Nagyon-nagyon hálátlanak ezek, ugye? Hogy...
2: De imádom, ott vannak, érted? De nem nyúzom a kamaszokat, szóval jöjjön hozzá, legyen ott a barátnője, legyen ott a haverja, jöjjenek, bandázzanak. Tök jó, én ezt nagyon élem. Már nem te vagy a legfontosabb.
0: Voltál valaha egyáltalán?
2: Igen,
1: voltál. Nagyon sokáig voltál.
2: Te mutatod meg neki az a világot, az univerzumot, a halakat, az élőlényeket, a madarakat, a bringát, a veszélyt, mindent te mutatsz meg neki, és ül a kezedben.
0: Én fiam, megmutatom a veszélyt.
2: Aztán egyszer csak
1: de ott megy.
0: Adok egy borotvát, próbáld meg a lábujjadról lemorotválni azt, hogy ez a veszély.
2: Visszanéz és azt mondja, hogy köszi apa, de már nem te. És akkor még ott állsz, kicsit számáborúzol egyedül.
1: A köszi apát sokáig nem mondja. Tehát csak készítelek, a köszi anya, köszi apa sokáig nem hangzik el.
2: Néhányat rúgsz egyedül kapura, rájössz, hogy ez nem olyan izgalmas, aztán följön valamelyik haverodat, hogy jön átszársz, hol iszik egy sört veled. A gyereknek már nincs szüksége rád. Valahol a világ egy természetesebb dolga, valahol azért egy ilyen érdekes folyamat.
1: Ahogy írják a hallgatók, hogy ez a bizonyíték arra, hogy jól csináltad a dolgodat. Hogy 15, 16, 17 évesen egy olyan embert engedsz ki az életbe, aki megállja a helyét, aki meg tudja oldani, még rengeteg hibát fog véteni, még neki megy a falnak, te is neki mentél, ő is neki fog menni, de hogy ez jelenti azt, hogy jól csináltad a dolgodat, hogy azt mondta, hogy köszönöm, már nem az anyámon meg az apámon akarok csüngeni, hanem van egy életem.
0: Másokon akarok csüngeni.
1: Igen, egy kicsit másokon is.
0: Teljesen oké, ez nekem. Igen. Inkább csak azon gondolkodom, hogy mikor kezdjem el magamat felkészíteni erre, hogy...
2: Nem, mondok sokkal egyszerűbbet, második.
0: Szüljek egyet?
2: Mindig addig szülsz, hogy mindig legyen. Hogy szerinted miért szülnek 40-50 éves nők sokszor a szeretet hiány miatt, mert felnőtt a gyerek, már nem olyan a kapcsolat a férjével, ezért akar magának valakit, akit újra tud, meg tudja élni ugyanazt az önzetlen szeretetet, amit kap, mert hogy hiány van belőle. És akkor azt mondja, hogy még egy gyerek.
0: Én sokkal durább, hogy a macska 3 napja nem velem alszik.
1: Na hát, tehát, ez most már téged senki nem szeret?
0: Hát ez az, most akkor vegyek egy kutyát.
2: Várj még 5 évet, és pattints be a másodikat. Azzal megint meg vagy 15 évre.
0: Vagy 10-et, és akkor nem kell babysittesse.
2: Vagy fogadj örökbe egy kis vietnámit 4 évesen, majd 5 év múlva. Ez sajnos ilyen. Ez egy nehéz dolog. Ez a neveld fel, szeresd, támogasd, majd a végén engedd el. Azért ez egy hosszú procedúra.
0: Igen, és sosem akkor lesznek, sosem akkor idegesítőek, amikor el akarnak távolodni, hanem mindig akkor akarnak nagyon közel lenni, amikor idegesítőek. Ezt észrevettétek?
2: Hát az egész kamaszkor azért az egy terheltebb időszak, kinek jobban, kinek nem, de hogy biológiailag fejlődik ki bizonyos agyi részük, amivel azért nem mindig értesz egyet, de megterhelő.
0: Ne fejleszd ki az agyad, a gyereket számhában
2: az apával. Maradj hely. Gyerek is, labdázz velem. Apa, 20 éves vagyok, megint számháborúzunk a kertben.
1: Nézd, új labda.
2: Új labda, nézd, tollasütő, apa, nem érdekel a tollasütő, megyek
0: csak. Megyek a jégvarázs DVD-t, de gyere.
2: Igen, igen. Elrejtettem valamit a kertben, gyere velem számháborúzni, apa, a 19 éves vagyok, vannak haverjai. Velem bujócskáz, velem bujócskáz.
0: Songoku nem 17 éves.
2: Fölülhet a hátamra, lovacskázhatsz, úgy, mit rég. Apa. Igen, hát ez ilyen. Na jól van, gyerekek.
0: Nehéz. Ezzel a zenével indítottam el mindent, a melankóliát ráhoztam az egész országra. Bocsánat.
2: Nem is melankólia. Én szeretem az ilyen témákat. Jó kezek.
0: De akkor tegyél be te egy zenét, ami megpörget itt a dolgokat.
2: Azt mondod?
0: Hát nem sokára jön a születésnapi hétvégén.
2: Egyébként így van.
0: Úgyhogy elkezdhetnénk készülni.
2: Csúnyán.
1: Ez most 50?
2: Nem.
1: Még csak 48?
2: 49.
0: Ez az utolsó
2: füzet. Ez az utolsó 4-es. Jövőre ez 5-ös. Azért az, úristen, Bali 50 éves lett, azért ezt se gondoltuk volna.
0: Ezt nagyon meg kell húzni most, Bali, ezt is tudod.
1: ezt az utolsó jó éved.
2: Igen, a 4-essel kezdődött, meg kell húzni. A 4-essel, de sőt, meg kell húzni.
0: Egyszerre váltunk, mert én idén 39 leszek, te 49, ugye? És akkor, tehát ideketten együtt váltjuk a
1: számot. Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
2: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évet.
1: Mi az, amivel igazán oda lehetne csapni?
0: Nekem vannak ötleteim.
1: Hogy ne ilyen nyomorultó menj be az 50-be.
0: Félre az 500-asokat, Feri, szükség lesz rájuk.
1: Ez az! Elszórjuk.
2: Na, ő mindjárt
0: gyerekek. Megyünk be,
2: Berlinbe. 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
14: Jó
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.

0: helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem.
4: Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
8: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
9: Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntető eljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Új közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány, erről az Inforádióban beszélt Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a helyreállítási alapból érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre költik majd, de áttekintik a felszabadított kohéziós alapforrásait is. A miniszter hozzátette, az a cél, hogy egy átfogó felújítási, pályafejlesztési és flotta megújítási program induljon. A KRESZ átalakításáról Vitézy Dávid azt mondta, nem sokára egyeztetési kérdőívet indítanak a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig őszre készülhet el. Nem áll le a sürgősségi vérszállítás a nyári hónapokban sem. Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai egész nap készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribér Sándor, a vérlovagok alapítója beszél.
10: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
9: Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A német férfi még május végén lőtt rá többször egy emberre a német nagyvárosban, és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancs volt érvényben. A hatóságok júniusban a 18. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül.
0: Közlekedési hírek.
9: Az Útinform írja, hogy a 10-es főúton Pilis-Vörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület okozhat torlódást.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: 7 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Két részre osztott az ország. Nyugati ország részben esik az eső, jön erre felé. Milyen 10 körül kapjuk majd meg, és aztán már kezd kisütni a nap a másik oldalon. Úgyhogy egy kicsi eső végig szalad az országon, Balaton, Sopron, itt már sokan írjátok, hogy esik, némi kis felfrissülést hozva magában, aztán utána majd ebből kapunk. Ebből kapunk mi is. Azt írja aztán itt közön Grét, hogy emlékeztek Jani terveire az 50. születésnapja előtt? Utazások, megnyomja az életet, mert véges, beütött a Covid, és otthon betonozta a garázs beállót, szóval Balázs csak óvatosan a nagy tervekkel.
1: Igen, igen, ne tervezz túl, nehogy aztán bedőljön.
0: Nekem nincs nagy tervem, de bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy 49-39, tehát fordulunk, de még nem fordulunk. 50-et azt megtervezem majd, de még a 49-et azt egy laza bulival megünneplem, de nem, nincs még nagy úristen 50 lettem, még tolom el, még nem hittem volna, hogy ez valaha eljön, hogy ezt én az örök gyermek és az örök ifjú.
1: Hát attól maradsz.
0: Tessék?
1: Attól maradsz, örök gyerek.
0: Attól maradsz.
1: Nem hinném, hogy nagy változás lesz benned.
0: De hogy kimondott, hogy a bali 50 lett, azért ez így ebben a formában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározva.
1: Okay, és tudod, miért jó, hogy tolod el magadtól? Mert úgy fog tarkon vágni az 50.
0: Mert úgy fog tarkon vágni, hogy 50 lettél. Igen, és nekem meg a 40-es forduló hasonló, de szerintem a 39-40 talán még nem olyan sorsfordító.
2: Mikor kezdi a kollégin elhagyni az arcod? Az hány évesen van?
0: Ez hamarosan elindulsz majd.
2: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
0: nem éred meg.
2: Igen, hát ne vitt el se a tifusz, a kankó, a Covid.
1: Nem adtak el az
0: ülei. Tifusz, kankó, igen.
2: Az agyhártya gyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, mi jöken keresztül, semmi.
0: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. Én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na,
1: hop.
2: Nem, amúgy nem vagy.
0: Hát a 50-nél már, 50-nél már, 51-nél.
1: Már igen.
0: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
2: Nagyon sok minden fog történni.
0: Nagyon sok minden történik, de
1: milyen
0: hogy...
1: két év? Egy.
0: Egy, jövő, egy 50 vagyok.
2: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
1: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
0: Tehát de akkor csak pont ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
1: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
2: De ez nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
0: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
2: Jó, most egy pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60-án volt.
0: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért ezt ne felejtsük el.
2: Mögötted is lehetne, hogyha felvennéd nekik a telefont.
0: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
2: 62 éves. Boldog, mosolyog.
0: Hát szerelmes.
1: Fiatal csaja van.
2: Így van. Nektek itt vagyok én.
1: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
2: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
0: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
2: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
0: Leülök egy papírra.
2: Igen, és akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
0: Amit még úgy, te nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és
2: nem
0: belemegyek, egóból, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
2: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélni.
0: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
2: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
0: Na például. Igen.
1: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
0: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
2: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
0: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
2: Jó, van egy ilyen ponybetetés, ahogy Bali szereti.
1: Visszajön-e a zongorázás például?
0: Nem fog
1: visszajönni. Azt elengedte végleg.
0: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
2: Fú, mekkora hazugság.
0: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
2: Most nem egy hét múlva is kérdezik, hogy ezt.
0: Nem, nincs már ilyen felelőtlen. Ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen. Nincs.
1: Honnan tudod, hogy nem jár?
2: Nincs.
0: Ha valamit belállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom.
2: Hozzátok a szakszofonomat.
0: Nincs. Te csináltál ilyen összegzést? 50-nél volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver, 50 lettél, így belenéztél a tükör, és azt mondtad,
1: ugye, hogy Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni a gyerekekkel, vagy én nekem az például nagyon, én ezt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez már.
2: Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
1: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
0: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
1: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letojtam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
0: Na, elkezdem papírra írni akkor.
1: Jó.
0: Jó?
1: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
2: De
1: mondom.
2: van ilyen.
0: Gasztroenterológus. Alul-fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
2: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
0: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pot. Igen, tessék, mondj
2: egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
0: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikbe. Jó, köszönöm szépen. Valás titkos vágy, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
0: És ti most hoztok nekem valamit?
2: Uh-huh. Ne megindítjuk a szüli hetedet.
0: Ne csináljátok, igen, hát még meghatódom a végén.
2: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges
0: lenne.
2: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
0: Nem, viszont pikás az orrod.
2: Viszont, de akkor csukba szem, ne nézzed.
0: Most, na várj, de most én ajándékot kapok.
2: Ajándékot kapsz, most jaj, elő kell szednék, mert eldugtuk a teraszon. Úgyhogy most valami olyasmit kapsz, amire nagy szükséged lesz, de még nem tudod, hogy szükséged.
0: Jó, becsukom a szemem.
2: És hogy vágtál
0: nem csalok.
2: Egy kicsit ne csaljál.
0: Addig bedugom az ujjam fenekem. Jó, tiszta vagyok.
2: Vagy addig fogdoshatod a rollinkat, amiben vannak a 200-asok. Vagy...
0: Jó, szóljatok, a kinyithatom.
2: Nem.
0: Még nem. Addig egy kicsit gyászolhatok, addig, mert ilyen, ha izgulok, mindig gyászolok. Ja, nem? Jó.
2: Na mehet, tessék, kinyithatod.
0: Nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
2: Senki
0: ez
2: nem
0: ugyanaz a festve.
2: Senki ezt nem mehet.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Mindenkinek fájnia kell.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Szerintem megvett egy gyárat.
0: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett.
2: Ugyanolyan... Ez a gyári színe.
1: Sose volt ilyen szín.
0: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
1: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
2: Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és amikor meglátod ezt a lila színt, akkor rögtön DJ volt, jutottad eszembe.
0: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
1: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
0: Egy lila jáva motor.
1: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
0: Úristen, zseniális.
2: De miért most ezzel nem látod magad a sziget már színpadon karikázni?
0: Úgyhogy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
1: De nagy a Balaton.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét. Csak mondom neked.
0: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: És lehet rá, hogy ülni is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
0: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
1: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
0: Egyébként igen, lejtőn.
1: A lejtőn, oké.
0: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked de, valami gyárad van? De
2: mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
0: Ez igaz. igaz. Nem? De az ferivonulása kell, hogy legyen. Az ferivonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk, odaadjuk valakinek.
2: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
2: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
2: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy négy óra.
2: De már közel van a Földvár.
0: Négy óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, csak azt mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet akkor, mint amennyi akkor a teher.
0: Igen, és hogy vigyem be, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
1: Hát azt neked kell bekeverni.
0: Nekem
1: így. Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
0: És bekevered
2: a garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
0: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe.
2: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak...
0: És egy lila jáva motorra megérkezek a nagy színpadra.
2: Én ezt imádom, úgyhogy egy lángcsóvá csapjanak ki belőle, és legyen az egészet, figyelj, én még addig fel tudom neked az egészet ragasztani, tudod, ilyen kristályokkal, hogy így csillogó legyen.
0: Igen, azt mondja, nem tudjuk behozni ide, nem tudjuk megmutatni kamerán, de majd rakunk ki róla a sztorit, sajnos az a baj, nem tudjuk megmutatni.
2: De ezzel berugod,
0: hát köszönöm. Igen, ez az az ajándék, amivel legalább annyi örömöd van, mint gondot, hogy most mit csináljál vele, de ennek Balatonon kell lenni.
2: Így ez teljesen egyetlen. A születésnapi étvégén, de például ezzel már tudsz majd a kvaterkázni.
0: Abszolút. Nagyon jó, köszönöm.
1: Hát nagyon szívesen. Szívünk legnőbb szeretetével adjuk neked ezt a születésnapodra.
0: Láttam, te mit szívtál vele.
1: Úgy nekem is átfutott az agyam, hogy megpróbálom megállítani a cunamit, de mondom, nem, hát akkor ha szívás van, legyen szívás.
0: Frankon azt hittem, hogy átfestettétek a tiédet, és ott te passzolod tovább nekem. Mondom, hogy azt hittem, ránéztem, nem hiszem, hogy átfestettétek lilára, és azt kapom.
2: Remélem, a hallgatóknak átjön ez a hálátlanság. Ezért, mert gondoskodó vagyok, ahelyett, hogy örülnének, azt rögtön csak a terheket nézik.
0: Elmondom neked, ezt ma vagy holnap leszállítatom, már valószínűleg szombat vagy vasárnap már jön a sztori telefonon, hogy megyek át Földvárra a presszomba.
2: Ennél semmi soha nem volt szebb. Tehát
0: folyamatosan gizda lesz, hogy veretek át.
1: Azért főhívom a figyelmet a krómozott fellikre. Azért, na. Igen. Szóval az nem semmi. És van még egy fontos dolog, ugye, hogy hát azt megbeszéltük.
2: Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném
0: mondani. Igen, Ceglidnek Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
1: Vissza tudod vásárolni.
0: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
1: Ja, na és ugye, hát ennek van egy olyan háttere is, hogy mi ezt felesbe vásároltuk.
2: Bizony.
1: Ezt a járművet, úgyhogy ezt szeretném adni. Az egyik részét a reggeli pénznek.
2: Köszönöm, ez még nem lesz elég sajnos.
0: Visszaadod a kilót Rolliba?
1: Persze, a Rolli is kilót, és akkor még majd tartozom.
2: De nehogy elmond nekünk, mennyi
1: nem árulom el, azért azt mondtam, hogy nem árulom el.
0: Megottan megbeszéltétek az árát itt előttem, nem sértődök meg. De ezt
2: komolyan mondom, hallod? Figyelj, most már látom, milyen napa lehetsz amúgy, amikor még odálltok a gyerek elé. Jó, a béka mért, ez a 20-as tudod még állni, jó, mert ez milyen viselkedés?
1: Nincs ez pénz, de nem tudom.
2: De ezt is nem mondtam, hogy van nálad 3 millió forint KP-ba. Hát akkor az meg se viselt téged. Hát ebben a másik zsebedben.
0: Nem tudok más tanulni. Nyugodtan boltoljátok le az ajándékomat, egyáltalán nem sértődök meg.
2: Mondjátok. Ezt nem hiszem el. Ez most komolyan mondod. Öregem.
0: Nagyon jó. Na jó van, akkor már ketten vagyunk jáva tulajdonosok. Ez van, gyerekek. Na jó van.
2: Figyelj, ellopni nem fogják.
0: Az biztos. Az biztos.
2: Bárhol hagyod ott Földváron, tudni fogják, hogy a tiéd. Soha nem fogja senki betolni a kertjébe, és azonnal, ha előkerül valahol, tudni fogják, hogy ezt tőled dobták el.
0: Igen. Igen. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
1: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
0: Ja.
2: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
0: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, gondolom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
1: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
2: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga. Tehát nincs ilyen üzemek szaga, és ez úgy jelent szerintem.
1: Nem folyik.
0: Én szeretem azt a két ütemű szagot, mert egy kicsit vissza-vissza.
2: Az majd lesz, hogyha elindítod, de most egyelőre nincs. Tehát ugye Ferének akkor is volt, akkor simán állt. Úgyhogy ez egy jó jel szerintem.
0: Igen. Azt mondják, hogy ezen a motoron se lehet inni, ez igaz? Ezen bicikli, tekerem. Nem indítom
2: ez
0: be.
2: Ez gyakorlatilag egy bicikli.
0: Hadd nem lehet. Tekerem. Jó, akkor majd kávézom, egyszer átgurulok vele, és kávézom.
2: Na
0: jó, érted, akkor kávézom. Na jövő mindjárt, 2 perc, pontosan 7:30 vagyunk.

0: Magic!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utazási csomagjából ne felejts el!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Rádió Egyen.
1: Nem maradt sok idő lecserélni a régi személyigazolványokat. Új lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. Meghalt Szántó Imre, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyigazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmánycserékben. A 70 év felettiek számára a személyigazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén a hivatal munkatársai házhoz is mennek az ügyintézéshez. A régi dokumentumok augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjárműadó már QuickLink-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy kopintással lehet megnyitni a mobilbanki alkalmazást, ott az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, mindössze néhány másodperc alatt. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz, az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Horváth Bálint kommunikációs vezető azt mondja, tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: Meghalt Szántó Imre. Az ökölvívó mesteredző korábbi szövetségi kapitány 82 éves korában hunyt el. A hazai szövetség felidézte az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak. Ezt a posztot 12 éven át egészen az aténi játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban lett olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik a levegő, zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Budapest felé a 177-es és 175-ös kilométerek között a belső sávot lezárták híd és áteresz javítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy jó időjárásunkkal.
1: Napos lesz, délután meg rohadt meleg.
0: Köszönjük szépen.
1: Nem lesz napos.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Bár nem akarok izélni, de kiraktam ezt a képet az Instagram, és folyamatosan írogatnak a nők, hogy mi pali vagy.
0: Hát
3: látszik, a motort nézzük, jó? A motort kell nézni, a nem
0: képen,
3: a balázs.
0: A képen meglátszik, és ez miért hasznos a lábnap. Illetve, hogy a kép aláírás, miért ne skippeld a lábnapot?
3: De miért is ember a lábad? Ez hát,
4: nem bírsz a betekerni a babettát.
0: Kicsízom elférni rajta. Úgy most látom, szeptembertől rá kell feküdnöm arra is, hogy ne csak a felső testet edzük, így van. Ha itt vagyunk, gyerekek, igen, hát napsütés, ja, napsütés, igen,
3: amúgy nyugodt. Rajta, hogy én hoztam a vádlit ebbe a csapatba. Igen. Nekem viszont csak vádlim van, de az egy ilyen írdatlan. Az elbírok mindenkit. Jó lesz.
0: Igen, Nyugat-Magyarországon szakadó eső, de megérkezik délutára a napsütés, és nem sokára mi is. Mi is kapunk belőle. Nem erős egyelőre ez a július, azt kell, hogy mondjuk. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e a történéseket. Eltörlik az amerikaiak az idő átállítások szólók. Olvastátok?
4: De jó, hogy ők legalább megtehetik.
0: Csak egy fél mondat, hogy nincs több időátállításuk, mert hogy óraátállításuk. Nem tudom, hogy álltak át ott, mert ott sok időzóna van meg minden, de nem állnak többet át a téli-nyári időszámításra. Ők is leszámoltak vele.
4: Igazából.
0: Hát mert még néhányan, mi nem tudunk.
4: Igen, csak mi az EU-ban csesződünk ezen?
0: Mi csak itt az EU-ban csesződünk, így van.
4: És mit választottak, azt nem tudod?
0: Ezt meg nem mondom. De nem állítják vissza, tehát hogy nem lesz. Az egész államokból meg tudták csinálni, ne legyen visszaállítás. Azért...
4: Ügyesek
0: ők. Na, hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett ő föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat.
3: Hát, ha valaki elfogadó párkapcsolat tanácsot, az Fletó. Tehát, hogy szeretném, hogy mindenben adjon tanácsot, és kérdezzük ki a véleményét.
0: Párkapcsolatról osztotta meg a gondolatait. Közösségi oldalán mi a hosszú párkapcsolat titka?
4: Hát, de most...
3: Jaj, de ez egy vicc, hogy a háztartás vicc lesz, vagy ilyen...
0: Ez egy nagyon rossz vicc, de kíváncsi, hogy majd a hallgatók mit írnak. Tessék?
4: Hogy nem, ott vége van.
0: Vége van, de azért ők sok időt leéltek együtt. Nem tudom, hogy pontosan mennyit éltek. Hogy hívták a párját? A Bongyort.
3: Tőlem kérdezett, amikor Feri az új párja.
0: Segíts már, mi volt.
4: Na tessék, ennyire.
3: DK, tehát?
4: Na?
3: Dobrev Klára.
0: Klára néni. Hát így múlik el a világ dicsősége. Szóval, hogy azt mondta, hogy három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
4: Pay sex, sure.
3: Nem. Átment az utalás.
0: Igen. Használd a kártyám. Igen. Ő azt mondja, hogy ha hosszú távú párkapcsolatot szeretnél, egyébként sejtelmesen utalt az ő új párkapcsolatára is, akkor azt a három szót kell mondani, hogy jól van, drágám.
4: Jézus.
3: Az a baj, hogy ezt már az országnak is mondta, és attól kicsit
4: dühösnek lettünk. Igen, az mégsem volt
3: attól
4: jó.
3: Attól kicsit dühös lett az ország.
0: Jól van, drágám.
3: Jól van, drágám?
0: Igen, hosszú párkapcsolatnak van egy fontos mondata. Ha ezt valaki ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker, és itt felfedte, hogy ez a három szó. És azt mondja, hogy így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life.

0: van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
1: Befogod a pofán.
0: Befogod a pofán.
2: Folytatás, nem tudjuk.
0: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek
3: a... Jó? Ez a mondat kérdez, befogod a pofán.
0: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek a ti életetekben mi a három mondat, vagy mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Adunk egy kis időt, hogy befussák az üzenetek, de már most látom, hogy nagyon jó témában nyúltunk, mert hogy fölrobbant a Viber falunk, a finom lett a húslevesedet, nagyon szeretem.
3: A tunkolj te bölény, eddig 70-szerűen kezdett meg.
0: Tunkolj te bölény, az is nyom, meg nyom be tövi, bocsánat. Na igen, szóval gyerekek is hallgattak. Igen. Szóval, amit akarunk.
3: Költöz vissza anyát,
0: az valamit nem tudok beolvasni, hogy mi legyen. De például valaki azt mondja, te hülyék vagytok. Egyébként csak szólok, hogy az anáplag az 2. Szóval, amit te szeretnél, ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Igazad van, bocsi, adjuk, vagy nem adjuk, igazad van, bocsi, működhetetőleg egy hosszú távú párkapcsolat.
2: Hát...
0: Bocsánatot kér, elismeri, hogy igaza van, és...
2: Jó, csak alárendelt viszonyba kerülsz nagyon rövid idő alatt. Mikor mindig te mondod ezt, hogy igazad van, bocsi.
0: Igen. Bocsi. Cipőt is vehetsz, tessék.
2: Ez egy jó mondat.
0: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
2: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
0: Hogyha cipőt is veszed, akkor
2: is vehetsz.
0: Akkor jóban. Jobb, mint anyádé, valaki ezt írta. Itt azért van némi terheltség a párkapcsolatban. Ugye?
3: Igen, kicsit.
0: Itt a főzéssel kapcsolatos lehet ez, vagy ez mire vonatkozik, hogy jobb mint anyád?
2: Reméljük, hogy
3: tudom,
2: arra.
3: Igen. Nekem mind a kettő elfogadható, de fura kicsit.
0: Igen. Azt mondja, hogy valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Ma te főzöl. Na?
2: Hát ez biztos, hogy nem segít.
0: Ez nem segíti. Ez
2: nem. Ha egyébként mindig a pasi. De várj, ezt most pasi szemszögből nézzük, vagy nő szemszög?
0: Ez női szemszög, férfi szemszög, ez mindenki jöhet. Tehát amitől neked azt gondolod, hogy a túlélésedet szolgálja, és azt gondolod, hogy jobban működik a párkapcsolatod.
3: Figyelj, olyan üzenet cunami érkezik, hogy nem tudom elolvasni őket. Tehát rengeteg, ebből elég sok a glu-glu, de
0: Van, amit nem tudunk beolvasni, igen. Tehát, hogy valamit nem tudunk beolvasni. Azért próbálok így finoman szemezgetni abból.
2: Biztos, hogy nem. Ez nem segít.
0: Ez nem segít, igen. Igen.
3: A nem vagy kövér is tetszik a múlt. Nem vagy kövér? Azt hiszem, ez is egy univerzális igazság. Ebből is lehet póló.
0: Igen. A három szó a köszönöm, a szeretlek és a bocsánat. Ezt adjuk, ez a hivatalos megoldás, ez kedves. Ugye, ha ezt elmondod, hogy köszönöm, szeretlek, bocsánat, akkor az adhat hosszú távú párkapcsolatot.
3: Úristen, én akkor már vinném orvoshoz amúgy, ha ilyen kijön a száján. Mit mondtál?
0: Mit mondtál? Mi? Szeretlek. Bocsánat. Köszönöm.
3: Mentő! Legyen még. Mi történik?
0: Igen. A kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Kapjon a másik visszajelzést, nem?
3: De.
0: Hogy változtasson, ha nincs visszajelzés? Ugye? Olvashatok ti is nyugodtan, ha láttok meg. Nagyon sok van, amit nem tudok beolvasni. Azt mondja, mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
2: Mihez van kedved?
0: Jó mondat.
3: Én őszintén azt gondolom, tőle még soha nem kérdezték meg. Hogy mihez van kedved? miért lehet az oka ennek?
0: Igen.
3: Miért lehet az oka ennek?
0: Hát, azért a mondatot vagy. Mihez van kedved? Ez egy jó mondat.
3: Mihez van kedved? Jó, Balázs, mihez van kedved?
0: De jó esik ez.
2: Na?
3: Feri? Mihez van kedved?
2: Hát, ha én azt eláruljam.
0: Jó mondat.
3: Jó mondat.
0: Szerint én ezt adom, ez egy tök kedves mondat.
3: Nagyon, ez nagyon jó.
0: Fölkelsz, és azt mondod neki, hogy nagyon. Itt van egy másik, ez talán kevésbé kedves, mond tovább, érdekel.
2: Ez egyébként ez
0: egy
2: nem
0: mondat, ez egy genyó mondat.
2: De, mert érdeklődést mutatsz. Hát hányszor
0: igen,
2: ültünk
0: úgy nagyon durva irónia van.
2: Dehogy is.
0: Mondd tovább, érdekel?
2: Igen, mondd tovább, érdekel.
0: Igen, mondd tovább,
2: mondd tovább, érdekel.
0: Tehát ő ezt komolyan mondja, igen, hogy biztassa a párját, hogy mesélje.
2: Hát hányszor volt olyan, hogy ülsz a kanapén, nyomkodod a telefon mellette, duruzsolnak, és csak ilyen, aha, igen, tényleg. Na, hát ez pont az ellenkezője.
0: Van a minden rendben lesz, és a Zsolti pedig azt mondja, hogy 10 évet letagadhatsz, az egy nagyon fontos mondat az ő párkapcsolatában. 10 évet letagadhatsz.
3: Pedig 10 évet leülhetsz.
0: 10 évet leülhetsz, vagy 10 évet letagadhatsz, igen. Nyugi, holnap megcsinálom. Hm?
2: Hát ez se segít.
3: Nekem tetszik, a főztél, vagy hánytál?
0: Igen.
3: Ez jó, ez jó.
0: Oké, akkor én olvasom a kedveseket. Jól leszek, mert este várlak haza, nagyon kedves.
3: Te hegedű tokarcú.
0: Igen. Hármas hozhatnánk a barátnőddel.
2: De ez tényleg kedves.
0: Nem tudom, mennyire segíti elő.
2: Nem is kicsi.
0: Hová menjünk kiruccani? Tessék, jó mondat?
2: Jó.
0: Jó persze, mondat.
2: Persze. Kíváncsi, hogy a véleményére figyelsz rá, igen. Akarsz neki kedveskedni.
0: Nagyon kedves és nagyon szép a Veled minden jobb című mondat.
3: A barátnőd ezt megengedte.
0: De nem kedves a Veled minden jobb? Az egy cuki mondat,
2: igen,
0: nem?
2: Igen.
0: Ugye?
2: Csak ugye kihez képest.
0: Hát igen, de hogy vele még a problémákat is könnyebb, vagy hogy ő van, és akkor innentől kezdve egy kicsit úgy minden könnyebb.
3: Jó? Anyát se szeret.
0: Igen. Aztán nézzük a Viber üzeneteket, vagy rengeteg jön. Ez nem fertőző. Okay.
2: Igen, ez menekülő mondat.
0: Ez nagyon menekülő. Ja Isten, drága egy kincs vagy. Kicsit több, de szép mondat. Nem?
2: Igen.
0: Szép mondat. Csinos vagy, ne fogy többet.
3: Nem.
0: Önbizalom hiányal fogyókúrázik, nem szereti magát.
3: Rossz, ez a ne fogy többet, ez azt jelenti, hogy eddig fogynod kellett, hát ugye eddig nem voltál csinos, stop, ugye ezt már nem mondod. A másik az, hogy
0: mi van akkor, a csaj fogyókúrázik nagyon sokat, utálja magát, mindig nézegeti magát, még nem elég, és azt mondja neki, hogy figyelj, most már hagyd abban, ne fogy többet, csinos vagy, jó ez így, szeretlek.
3: De akkor se így fogalmaznám meg, tehát lehet ez jó, az üzenet az nem biztos, hogy rossz, csak a megfogalmazás, inkább azt mondja, nem tudom, jó a buti, nem tudom, hogy valami, nem tudom, szerintem, tehát valami, ami csak a jóra koncentrál.
0: Te fingottál.
2: Ez kérdés, vagy mondás?
0: Ja, most műsoron kívül. Ez nem a témához kapcsolódik, csak szeretnék egy személyeset kérdezni.
3: Ez a reggeli különben.
0: Ez a babettázás egy kicsit.
3: Szóval, ez nem tudom, hogy oké.
0: Igen. Itt van a távkapcsoló. Hosszú távú siker.
2: Ez is jó. Igen.
0: Hosszú távú siker.
2: Vagy az a kérdés, hogy hozzak be sört.
0: Az is jó. Igen. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
3: mondja
0: lenni.
3: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
2: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
0: Hát nem vagyok egy nagy főző.
2: Ez igaz.
0: Na de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás, az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
2: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
3: Én nagyon, Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
2: Jó lesz.
3: Nekem két férj van az életemben, a férjem és Laci. Mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
2: Péter most nyelt egyet.
3: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
0: Nem vagy dagad, de léci, szállj le az arcomról.
3: Ezt már hallottam.
2: Szép mondat. De sajnos egyrészt hosszú.
3: Ahogy a szállj le az arcomról.
0: Ennek az a legnagyobb baj, hogy több szó. Aláírnánk, de nagyon sok szó van benne, ne áruljatok.
3: Szállj le arcomról.
0: Szállj le az arcomról.
3: De amúgy hogy hangzik, hogyha ülnek az arcodról, úgy mondj, léci.
2: Nem vagy dagad, szállj le az arcomról. Azt mondta, szállj
3: le az arcomról. Gyorsabban? Még? Amíg hallom, addig jól vagy.
0: Nem jelentett semmit. Tessék. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj kapcsolatot.
3: És mi ennek az ellentéte, mi az, amit azonnal felbosszantod magad? És három szó.
0: Igen, szuper shop kártyája van. Én egyébként már itt tankolok. Nincs applikációm, nem kérek számlát, nem kérek kávét, nem kérek hatalmat, készpénzzel fizetek. Igen. Szebb vagy a hugodnál, nem annyira szerencsés mondat. Együtt érzek veled, tessék.
2: Az jó. Az egy, szép, az egy kedves támogató.
0: Mondat. Az egy támogató
3: mondat. Szex után.
2: Együtt érzek veled, elmentem a kocsmába.
3: Nekem nem volt orgazmusom, együtt érzek veled.
0: Eladom a motorom.
3: Eladó a motorom?
0: Eladom, hogy eladja. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
3: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
0: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
3: Jó, itt egy aha. Másik, 20 év futamidő.
2: Az
0: igen, igen, igen.
2: Az összetart.
0: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép, igen, mondat. Jó, szép mondat. Szép mondat.
2: Szerintem ez aranyos, egy kedves törődő.
0: Szerintem ez egy törődő mondat.
3: De hogyan mondod?
0: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. Nem mozdulj, összefogom a hajam. Szerintem ez egy szép mondat.
3: Összefogom a hajamat!
0: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
3: Mondom, hogy bármi működik. Hát, jó,
0: akkor inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
3: És mondjam,
2: jó, a nem tinderezek már. Az is összetartja.
0: Az is jó. A nem tinderezek már, az is jó, igen.
3: Te kifli fejű. Úgy látom, a fejek azok nagyon bennek.
0: Jó. Valakinél az működött, hogy hagytál nekem meleg vizet? Hát...
2: Ez kicsit szoci.
3: Igen,
2: ez
0: szoci, igen, igen, de, de mélysége van a mondatnak, mert ha nem hagy neked meleg vizet és kifürdi,
2: akkor már nem szeret.
0: Az jelent valamit, vagy úgy száll ki a kádból, hogy figyelj, fürödtem, de gondoltam rád közben, hagytam neked meleg vizet. Ez egy fontos mondat szerintem, hogy hagytam és neked...
3: Tudsz mondani, hogy vége van kicsi?
0: Vége van kicsi, ma se fürdök, nem érdekes, igen. Hagytál nekem meleg vizet, igen. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na? A nyugodtan pihenj még,
3: az jó, az egy kedves. Az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
0: Igen.
3: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Igen, bármikor átjöhet az anyád.
3: Fél óra 20.
2: De ez fenyegető, hogy ne kezdjünk el szexelni, mert bármikor átjöhet az anyád? Vagy ez egy ilyen megengedő mondat a férfi?
0: Nem,
2: hogy a
0: nő részéről, hogy
2: bármikor átjöhet az anyád.
0: Igen.
2: És a legrosszabb, azért szeretlek ám. Ugye?
3: Jaj, de utálom ezt. Igen,
0: azért szeretlek ám. Azért, igen. Nem feltétlen oldja meg. Igen. Legyen, ahogy akarod. Az is egy fontos mondat. Legyen, ahogy akarod. Aha. Igen, és itt van, amit olvastál, a nem tinderezek már. Uh-huh. Hát...
3: Zsolt szerint a használtam WC-kefét, és egy jó mondat.
0: Igen. Majd én megyek, tessék, kinek miről árulkodik ez a mondat. Majd én megyek. Párkapcsolatban.
3: Ez jó.
0: Ez nem rossz.
3: Ennyi, csak majd én pihenek.
0: Majd én megyek, lehet, hogy nem tudom, kiteregetni, aha, vagy becsöngettek, vagy el kell valamit intézni, pihenj, csináld, amit kell, én megoldom, majd én megyek.
2: Vagy ez válasz az a mondatra, hogy én elköltözöm. Nem, ja, majd én megyek.
0: Igen, már értelmezés olyan egy mondatnak. Igen. Majd én megyek. Elköltözöm, majd én megyek. Igen. Aztán azt nézem, hogy jó, ezt nem tudom beolvasni. Majd én vezetek, tessék.
2: Az is jó, ha fáradt a másik.
3: Majd én vezetek?
2: Igen, csak ebbe az is benne van, hogy domináns akarsz lenni, igen, úrralod a másikat, hogy ne te vezessél, mert szarul vezet, majd én vezetek.
3: Majd én iszok?
0: Igen.
2: Az jó, az na, szép tessék mondat.
0: Fél óra 15 000. Megment, lehet ettől hosszú távú egy kapcsolat, hogy fél óra 15 000?
3: Az óránként 30, az jó, nekem
0: tetszik. Igen, az a feleség az mondja, az lehet, hogy egy kifizetendő növé. Igen. Na jó, gyerekek, nagyon sok jött, köszönjük szépen.
3: Ugolt se rossz.
0: Igen, próbáltunk válogatni a komoly, az érzelmes, és hát az egyértelmű utalások és mondatok közepette. Igen, ha csak a Fidesz, nem tudom... Mennyire oldja meg a hosszatávú párkapcsolatot, de valaki elküldte.
3: Hárad a Tisza. Igen, csak a Fidesz. Tisza,
0: csak a Fidesz.
3: Mi volt a DK-nak a kampánymódata?
0: Hál' Isten, semmi.
3: Mi hazánk? Sose felejtjük.
0: Na, jövünk a hírek után mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arm, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
15: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
16: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
17: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
16: Neked Sedacur Forte kell.
17: Sedacur Forte?
16: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
20: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Rádió 1.

0: Forradalom 0620-311-111. Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Néhány perc alatt fordítottak tegnap az argentinok, emelkedik a rezsióradíj. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Néhány perc alatt törte össze az angolok VB álmát Argentina. Az 1-0-ás angol vezetést két góllal törték le az argentinok legjobbjai. A vesztes csapat már szombaton játssza a bronz mérkőzést a franciákkal Miami-ban. Másnap New Yorkban pedig Argentina és Spanyolország között dől majd el a világbajnoki cím sorsa. Zsebbenyúlós lesz a lakásfelújítás és az építkezés. 16%-kal nőtt az áfa nélküli legkisebb rezsióradíj a magyar közönyben megjelent rendelet alapján. Az új díjazásra építési vállalkozói szakszervezetek tettek javaslatot. A drágulást az építőipari költségek növekedésével indokolták. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntető eljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyi igazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmány cserékben. A 70 év felettiek számára a személyi igazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén a hivatal munkatársai házhoz is mennek az ügyintézéshez. A régi dokumentumok augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjárműadó már QuickLink-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. Az utasok ölébe száműzné a csomagjaikat a Holland Állami Vasúttársaság. A mostani szabályok szerint csak akkor kötelező elvenni a táskát a szomszédülésről, ha valaki leszeretne ülni oda. A társaság szerint ez rengeteg feszült helyzetet szül, sokan ugyanis nem merik megkérni utastársukat, hogy tegyék szabaddá a helyet. Bírságot egyelőre nem terveznek, inkább azt szeretnék elérni, hogy az utasok jobban figyeljenek egymásra. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül. Szombatra változékony, de melegebb időt mondanak, vasárnap pedig egy újabb hideg front érkezik, azhoz majd helyenként záporokat, zivatarokat. A csúcsértékek a hét utolsó napján 26 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázs

0: érdekel. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, bello.
1: Én annyira bírom ezt az argentin edzőt. Ez egy annyira jó arc ez a csáv. Ezt képzeld, hogy amikor gólt rúg a csapat, akkor az vagy nem csinál semmit. Én ezt már figyeltem 22-ben is ezt az embert. És az csinálja, hogy semmi nem látszik rajta. Aztán hirtelen elsírja magát, aztán hirtelen nagyon örült, de az egészet amit nem hinné el, és erről megint eljátszotta ezt. A legszebb az volt, amikor 22-ben világbajnok lett Argentina, és 11-esek kellett a franciák ellen, és belőtte az utolsó argentin, és a csávó csak így ül, föláll, néz körbe, nem örül, nem, és a végén odarohannak, de semmi nem látszik az arcán, de közben látod az izgalmat, meg látod, hogy belül tombol, de valahogy úgy reagálja le, hogy lefagy. Nem direkt csinálja, nem a hűvös kimértet játsza, hanem ilyen egyszerűen sokkolódik. És nem, a második argentin gólnál is hozta azt az arcát, amit nagyon kedvelek. Én bírom ezt a pacákot, nem is velem. Meg nem követem az interjúit, de hihetetlenül szenzációs, ahogy őrül. Nem örül sehogy. És kicsit így mormol valamit magáról, és olyan, mint nem hinné el, ami történik. Ez a Lionel Scaloni, vagy hogy hívják, nem tudom, hogy hívják. Ez nagyon jó arc, majd nézzétek meg. Nagyon szimpi a csávó. Hihetetlen. Hogy tud ő örülni. Lehet, hogy nem örülni, de mégis örülni. Nagyon.
2: Most mented magad a babetta miatt, hogy nem látszódott rajtad eléggé?
1: Nem. Ez ma holnap lekerül Balatonra. Az nálam a nagy élete lesz ennek. Tehát az visz, már megvan, aki leviszi, úgyhogy a holnap után már szombaton szerintem a kis presszomba egy kávéra reggel.
3: Elmondom, mi lesz a sorsalba vettának, jó? Elmondom, szerintem 48 kötője 72 óra, és az lesz, hogy elmegy vele oda, és ott elfelejtő van. És ott felejti, igen, ott ki fogják állítani, mint a babetta, amin ugye Sörösimbás közlekedik, és aztán szerintem nyár vége fel, a szezon előtt megkérik majd, hogy vigye haza. Ez az én tippem.
1: Elmegyek vele, jó berúgok, akkor már nem ülök föl rá, mert nem lehet
3: így. Felelősségteljes vagy.
1: Felelősségteljes vagyok, hazasétálok, és aztán szólnak, hogy ott a babetta.
3: Vagy augusztus 29-én.
1: Én csak mondom, kinek átitt a babettája hónapokat? Én kettő napon belül helyszínre szállítottam.
2: Tél volt.
1: Érted?
2: Haló, hát mit csináljak vele? Én viszont lábon vittem.
1: Ez
2: el.
1: Igaz. És azt jövőre vissza kell hoznod, hogy újra levitt.
3: Én ezt úgy csinálnám, hogy Földvárról elmennék Ferencére, hogy felvegyem Ferit.
2: Ott megaludnék. Aha. Egyet.
3: Igen. És aztán pedig így eljönnétek együtt ide. És aztán vissza.
2: Igen.
1: Pápán esik, köszönjük szépen. Nyugat-Magyarországon esik, nem csak Pápán, és jön erre az esőfelhő, de már délutára ott is napsütés lesz. Átvonul valami kis zivatar felettünk, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Picit esik, és bárki nyaral vagy Szabin van, nem tartós romlás van itten, csak annyival, hogy jön egy esőfelhő. Nézzük, peterítette a Balaton, Fehérvár, Velencei tó is kap belőle, és aztán jövögetez Bajpest felé. De nem vészes a történet. Lehet a sok botoxtól már nem tud mosolyogni. Igen, az benne van, hogy már az edző annyi botoxot kapott, hogy nem tud mosolyogni. Ez egy faszi, ez egy az argentin csapatnak az edzője. Mérhetetlenül szimpatikus ember. Látszik rajta, hogy egy jó csávó, tud, ránézel, és így szimpi az ember.
3: Ez a Lionel Scaloni?
1: Scaloni, igen, de nem örül. Mert nem tud, de hogy közben látom rajta, hogy tombol. Nagyon jó az. Nagyon szeretem az ő gólörömét. Nézzek a 22-ben, amikor megnyerte Argentina világbajnokságot, akkor mit csinál? Félelmetes a csávó. Aztán két perc elsírja magát, tehát hogy tök helyes. Szújó Zolit nem fogjátok hívni jövőheti Magyar Nadia kapcsolatban? Gyerekek, de felhívjuk. Hát csak Zoli tud nekünk a Forma 1-ről.
3: Vagy Gyurcsány.
2: Igen, de ő nem ér rá.
3: Nem adunk amúgy egy párkapcsolati rovatot, vagy egy Forma 1-es rovatot Gyurcsánynak?
1: Mennyire lenne életveszélyes egy már nem politizáló politikus beengedni? Ezen sokat gondolkozom, hogy ő most már inkább egy közszereplő, nem egy politikus, de...
2: Vissza tud még fordulni.
1: Sok bűne van. Nekem az a bajom. Szóval, hogy feloldozni nem akarom, mert hogy ezt a nem kedvelem.
3: Igazából a hiba az volt, hogy odaengedték a politikához, mert szerintem neki lehet volna szórakoztató karrierje például, nem? Tehát, hogy azért tudott volna szórakoztatni tét nélkül.
2: Így is csinálta, csak néha keserű
3: csak
2: volt.
3: Csak drága volt a jegy. Drága volt a jegy, az volt a baj. Igen.
1: Na gyerekek, apró csalások, fricskák, szabálykijátszások, erről beszélgetünk itt a következő fél órában.
3: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön,
1: mert hogy azért még van hova fejlődni, ha esetleg néha beállsz egy családos helyre, ahol nem állhatnál, közelebb állsz a bejárathoz, ne adj Isten, mozgássérült helyre állsz, esetleg záróvonalon, hogy mit csinálnak az oroszok, gyerekek, mennyire szimpi, nem szimpi, tudunk-e rajta egy kicsit röhögni, vagy ez már túl durva. Ugye az van, hogy benzinhiány van Oroszországban. Tehát ez a hormuzi szoros, meg nem tudom, azért ez leginkább Ázsiát érinti, és hát az oroszok is azért szenvednek sokféleképpen. Orosz olajfinomítókat is bombáznak, szóval sok probléma van, és hát nem tudnak benzin dízellé formálni, ezért rengeteg dízellé finomítani, ezért rengeteg városban üzemanyag hiány alakult ki. És órás sorban állás van a lakosságnál, ami azt jelenti, hogy bizonyos orosz városokban beállsz a sorba délután 4-kor, és este 9-10-11-re kapsz benyát vagy dízelt. 5-6-8 órás sorbállásokat csinálnak az oroszok. Jött egy nő, és felfedte, hogy ő hogyan próbál meg, eldicsekedett, hogy ő hogyan próbál meg egy külön sorba beállni, és ehhez mit kell csinálni. Na tessék, véleményes a dolog, de ne ítélkezzetek elsőre. Ne mondjatok egyből zsigerből, fú, hogy dögöljön meg, hogy
2: csinálsz.
1: Naponta vagy két naponta 6-8 órás sorban állásba képzétek bele magatokat, vagy kvázi ez a kis turpisság.
2: Aha, de a kis turpissággal befúl.
1: Nem vagy rossz nyomon.
3: Tehes has.
2: Kakírni kell.
1: Rossz nyomon. Jó, de most és ez hogy jön ide? Menj ki, gyere vissza, és folytassuk a megszólás. Mert értem, hogy
3: magadról beszélsz.
1: Értem, hogy te már abban a korban vagy, ahol önkételül nem mondod, kakírni kell. Ott van egy csomó tenalédi, mert ezt is kaptuk a erdőből. Kösd föl, menj, gyere vissza.
3: Ezt akartam kérdezni, én felejtettem, mint a tenalédiket, vagy kaptunk valahonnan?
2: Kaptunk, nem.
3: Ezek felnőtt férfi bugyik rá.
1: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy 10 éve még bombonokat, csokoládékat, kakóporokat és mindenféle finom ajándékot. Telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba. Most kaptunk egy csomag tenalédit, mert beküld.
3: Ez tene úr. Ráadásul. Vagy vele, te a lord.
4: Okkal kaptátok.
1: Nincs tudod, mentség, ha oka is van, nem, borzasztóan nem. Szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk.
4: De azért Anna nem.
1: Csokoládét kaptunk, bocsánat, Topik, zárójelbe tesszük a témát, akkor beszéljünk egy film, de csokoládékat, kávét, szponzorokat, megéltük, hogy bemegyünk az irodába, és 20 darab férfi tenalédi csomag van, mert ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
4: Vissza jávád,
1: Lady Pence-et kaptunk egy csomag. Ki jön ki?
3: Ez a kandúr.
1: De kinek volt ez? Említettük ezt a műsorban?
4: Tettük azt, hogy a koncerten, ha bekerülsz az első sorba, onnan nehéz kimenni, és nem akarsz onnan már ugye
3: nagyon
4: elmenni.
3: Nagyon szép, fiús, kék színe van,
1: és mi mit csináljak?
3: Hát
1: vegyek föl egy bugyit.
2: Felejtsd már!
1: Hát majd az Oti bulin ez lesz rajta. Az Oti bulin ez lesz rajta.
3: Szombaton tartod a születésnapod, azt hiszem, ezt vett fel alá. Akár mibe is lesz.
4: Csak ebbe legyél.
2: Ne vegyél rá. És érzel, egy 20 éves csávónak a izéje van rajta ebben a... Nézd meg, igen. Egy jó minőségű.
1: Na mindegy, világalgatok. Hát így múlik el a világ dicsősége. Így múlunk el mi szépen lassan veletek együtt. De jó, most
4: látod,
1: jó. Nézzük meg, hogy felszívja, de akkor legyen ez a következő filmre, hogy öntünk rá vizet, hadd mondjam el a topikot.
3: De nem pisilje bele.
1: Jó, oké, de akkor hadd menjek ki, majd vécén fölveszem.
3: De nem, vett fel is.
1: Jó, nem baj, nem itt veszem föl.
3: De, az is baj.
1: Na le. Érted, kérdezi valaki, hogy akkor mit kapnak a bocskorék, ugye? Hát ez egy jó kérdés, hogy ha már mi ezt kapjuk, gyerekek.
3: Hamvasztási kuponokat.
1: Hamvasztás temetését, szórás, parcellázásért.
3: Igen, parcellákat kapnak. Igen, igen. Amúgy szerintem, hogy beszélgetek arra kit, hova, csak mondom neked.
1: Igen. Szóval... Küldjük le nekik, nem? Hát, azért, én szerintem ott azért az átlag
3: életkor. Úgy szerintem, milyen háború robbannak ki, ezt ott hagynám.
1: Ennél nagyobb már nem tud.
3: De ezt csak lennénk most.
1: Igen.
3: Csak menj be, kopogj be, most adással, ugye?
2: Be, hogy érzel, hogy rossz helyre
1: igen, küldtek nektek. Na, de hogy mit csinált ez az orosz nő, zárójel bezárva? Mit csinált?
3: Hát valószínűleg a gyereket szerzett ahhoz, hogy izé.
1: Nagyon jó nyomon vagy, szerzett egy gyereket.
2: De csavargatta a fülét, hogy sírjon.
1: Csavargatta a fülét. Nem kellett ez, mert hogy kölcsön kérte a barátnőjétől a 8 órás sorban állás után. Ő azt mondta, hogy 10x8 órát állt sorba üzemanyagért. Nem akar többet. És rájött arra, hogy egy külön sávban, külön engedéllyel tankolhatnak bizonyos emberek. Például, akinek van fogyatékos gyereke.
2: Na ne.
1: Elkérte a barátnőjétől a gyereket. Nem csinált semmi rosszat. Oda ment és azt mondta, hogy ad oda a gyerekedet. És mondta a nő, hogy persze 10 éves, hogy megodatta neki a gyereket. Beállt vele a külön benzinkútra, és 12 perc alatt megtankolta.
2: Most azt nem mondta, hogy neked belefér, hogy egy fogyatékos
1: gyereket... Nem én akarok
2: gyereket.
1: Kijönni ebből szarul, csak kérdezem, hogy
2: elsőre
1: zsigerből azt mondjuk, hogy igen, fú, ez borzasztó.
2: Vagy megcsillan kicsit... a szemünk, és azt mondjuk, hogy ne álljunk 8 órát sorba.
1: Vagy harmadszor árok 8 órát sorba.
3: Én el tudom neked mondani, mit csinálnék.
1: És elkérte, és megtankolt 5 percet, és elmondta, hogy igen. Tehát emberek állnak órákat sorba, ő nem akar, és elkérte a gyereket. A barátnője odaadta a gyereket, hazavitte, semmi baj nem lett a gyereknek. 8 perc alatt megtakolt, senki nem sérült. Kérem a véleményeket. Őszintén a pokolra jutás, hát, hogy is mondja, ódiumával.
3: Az a helyzet, ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is megcsinálnék.
1: Az a durva, hogy...
3: Hát, hogy, nem, hogy, ez, hogy ez, igen, tehát hogy az a, hogy és nem látok benne semmi rosszat, mert egyrészt ez program.
1: Mindenkinek. Kinek?
3: Hát a gyereknek is, meg neked is, nem? Hogy mentek együtt, mentek, csináltak dolgokat. Ez azt jelenti, ez feltételezi azt a fajta kapcsolatot, egyrészt, hogy elengedik veled, másrészt, hogy szívesen eljön veled, hogy ti jóban vagytok, tehát ez egy barátság. Aha. Most a barátságok ez mindig arra épülnek, hogy az ember ad is és kap is, mert kölcsönösségen alapszik, ugye?
2: Tehát te úgy ítéled meg, hogy a jó tetteményedért, hogy te elmész ezzel a gyerekek irándulni,
1: tankolni.
2: Ezért tankolni, de aztán veszel neki egy fagyit, hát mégis.
3: Hát utána majd driftelünk a parkolóban. És akkor
2: Oké, tehát hogy te ezért neked jár az, hogy átverd azokat az embereket, akik egyébként sorba válnak.
3: Nem nekem jár, hanem nekünk. A csapatomnak.
2: Az a durva gyereknek és neked.
1: Elolvastam a cikket, és gondoltam, behozom, de hasonlóképpen gondolom.
3: Hát itt mi vagyunk, én és a csapatom.
2: Semmi. Égni a pokol tüzére.
1: Semmi rossz nincs
3: Feri,
1: benne.
3: A pokol tüzére, én mind oda jutok a pokol tüzére, te már ott fogsz dohányozni, olyan régóta.
1: Igen, hogy 5 percet kell sorbálnod, 10 percet kell sorbálnod. Ezek 8 órákat állnak üzemanyagért, gyerekek. És van egy külön az oroszoknál, egy külön sáv, ahol bizonyos engedélyű emberek, nem tudom, katonák, terhesnők, mit tudom én, fogyatik elő, ők tankolhatnak, ez kb. 10 perc. És a nő rájött, és zseni módon rájött arra, hogy van egy barátnőjének egy gyereke, és onnantól kezdve ott tankol. Ki sérül ebben a sztoriban?
3: Az oroszok.
1: Igen. Kinek rossz ez a sztori?
2: Annak a sok ezer embernek, a sok tízezer embernek, aki órákat áll.
1: Ja, és azt hiszem, felteszem
3: a kérdést, miben különbözik ez a helyzet attól, mint hogyha megkéred a haverodat, akinek elektromos autója van, hogy menjünk az ő kocsijába, mert ő ingyen parkol.
1: Tessék.
3: Miben különbözik ettől?
2: Hogy azzal nem versz át másokat.
3: Miért nem?
2: Az,
3: de kit vettem át?
2: Azt a rohadsok embert, aki áll 10 órát, 50 literre, 30
1: literre. Az ő problémája. A fogyatékos gyerek morális szempontjából kell megvizsgálni. Nem az, hogy ő kijátsza azt, hanem, hogy ér-e egy fogyatékos gyereket odavinni. Itt ez a morális kérdés. Nem az, hogy te most leelőzöd a sort. Hát álljanak ott, ki nem szarja le őket.
2: A fogyatékos gyereknek jó is. Hát foglalkozol vele, elmész. Nem álltam át, én nem támogatom ezt továbbra se, csak nem onnan kell, nem jó nézed.
1: Hát, ugye itt a morális kérdés, hogy vihetek-e egy nem nekem, nem az enyém fogyatékos gyereket, felhasználhatom-e egy sorba, meg olyan, jaj, de aranyos, hogy megtankolom, és visszaadom a gyereket.
3: De azt gondolom, hogy ha ezt meg tudod tenni, tehát hogy a gyereket nem viseli meg, és nincs ebből az egészből egy érzelmi deficit, akkor ez egy barátság.
2: Tulajdonképpen ez egy jó dolog, értem.
3: De ez egy jó dolog, plusz sokat elmond azokról, akinek nincs ilyen barátjuk, hogy miért nem diverzen barátkoznak. És hol van az ő életükből ez a fajta felelősségvállalás?
1: Azt mondják, hogy valaki örökbe fogadná, és bérbe adná tankoláshoz.
3: Ez már a multiszemlélet.
1: Istenem, segíts meg, ezt írtam, szemét érzi, hogy pokora fog kerülni. Érted? Kézről kézre jár a gyermek. Ő igen, tehát hogy ő visszavitte, és 2 naponta hozza el a gyereket, tankol meg, és aztán viszi vissza. Win-win!
2: Mindenki örül.
1: Ez olyan, mint a diplomata igazolvány. Nem vagy diplomata, de kicsit használsz egy papírt, ami nem a tiéd. Hát hányan járnak most így?
3: De én ezt nem értem, hogy ez miért probléma. Tehát ez lehet így is megközelíteni, hogy ez ebben nagyon sarkosan, de hogy szerintem meg az van, hogy ez egy program. De mindig ezt
1: ez
3: mondom,
1: egy teljesen jó program.
3: Ez egy jó program.
1: A nő nyer, mert gyorsan tankol, a gyerek elmegy tankolni, az anyuka fellélegzik egy kicsit, mert lehet, hogy van egy fél óra.
2: Szabad ideje.
3: Az oroszok meg sorba állnak.
1: Az oroszok meg ott állnak. Így mennék el a sor mellett.
2: És most már biztos, hogy átállok.
3: Sehol is hely.
2: Ezer embert is megkönnyíted, aki sorba áll, mert nem tartott föl a sor.
1: Ennyi. Egyre rövidebb tankolsz, nem állsz 8 órát sörbe.
3: Hát figyelj, én a saját gyerekemmel is ilyen programokat szoktam csinálni. Tehát, hogy elmegyünk, és vagy tankolunk, vagy autót mosunk. Szóval, hogy ez egy legit gyerekprogram. Imádják a gyerekek az automosásnál. Most mondj valamit, aminek egy automosásnál nagyobb adrenalin értéke van egy gyerek számára. Semmi.
1: Abszolút, abszolút. Igen, elsőre elolvasod azt mondod, megkérdőjelezhető. Aztán rájössz, hogy 8-ra állnék, hogy 8 órát sorban, lehet, hogy én is bevetnék valami trükköt. Milyen érdekes egyébként, hogy az egyik legnagyobb ilyen nyersanyag készlete van az országnak, nem? És hogy közben olyan problémáik vannak, már 8-10 órát állnak emberek üzemanyagért. Azért kétszer ki kell állni egy ilyen sort, lehet, hogy mi is máshogy gondolnak.
3: Van babettád, ez egy életi.
1: Nekem van egy keverékem. Így van, igen.
3: Viszont az érdekel engem, hogy miért állnak sorba, tehát a 10 órát áll sorba, mihez kell az üzemanyag annyit? Tehát ami 10 órát sorba állt, azt megjárt
1: volna. Gondolom, aztán olyan távolságok vannak, tudod, hogy muszáj neki megtankolni, üzemanyagot szerezni, iskola, vásárlás, ott nem az, hogy leugrom Oroszországba, tehát lehet, hogy a következő nem tudom, benzinkút, vagy iskola, vagy óvoda, az mit tudom, 80 kilométer, tehát azért előbb...
2: Jó, meg nem mondd már, amikor nálunk is emelik érted a benzinárát 20 forinttal, megőrül az ország, és elmegy tankolni, az is, aki két havonta egy tank benzint, hogy hívják, használni.
1: Megye, igen, mert megijed.
2: De igen. Na, hát itt is ugyanaz van.
1: Igen, ez ugyanaz, írja valaki hasonló, mint amikor kutyát kértél kölcsön, és lementél cigizni Covid idején. Ugye, mert kölcsön kutyával sétáltak az emberek a Covid idején. Kértél egy kutyát, elment, tudták kicsit mozogni, mert a kutya sétáltatok, lementek.
3: Ezt megcsináltátok, ne haragudjatok meg. Elég lett majd pórás szerezni, és mondani, hogy elhagytad.
4: Cézár,
3: nem, soha senki nem kérdőjelezni, hanem a kutyádat keresem.
1: Most én még nem láttam. Kutya Covid idején mindig elrohan.
3: Nem láttátok ezt a kutyát? Őt keresem mindenhol, és egy kép Rex felügyelőre.
1: Igen, ragasztott képen a buszmegállóra. Nagyon játszik a kis buksi.
3: Hát de nem is értem, miért kell ekkora utakat megtenni, amikor ott van a szem előtt.
1: Na jó, akkor azért örülök, hogy itt igazából én ott leszek a pokolban, 4000 Balázsot leforgatva minden nap, de mellettem balra-jobbra álltok ti is az orosz üzemanyagos hírért cserébe. Tehát, hogy nem egyedül leszek ott. Nem egyedül leszek ott.
3: Abban a bugyorban, ahova te kerülsz, ott egyedül leszel.
1: Kicsit följebb leszel.
2: Annyira mély nincs.
3: Folyamatosan a japán műsorok fognak menni a háttérben, és különböző hőelő megállókból fognak részleteket lejátszani. Feri egy másik bugyorban lesz, és én is egy.
1: És hol lesz Balázs, aki azt írja, én még egy tolókocsis öregasszonyt is kivennék az öregek otthonából, csak hogy gyorsabban tankolhassak.
2: Na.
3: Tessék, de amúgy szerintem ez is tök jó lenne, hogy az idősekkel többet foglalkoznának, mondom nektek egy kis beszélgetés, tankolgatását, nem el vagytok?
1: Mekkora program az ilyen? Na jó, a gyerekek, hát ez történik Oroszországban. 8:30 van, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk finomságokat. M5 Kecskemét felé az M0-as után legalább 30 perces torlódás, 5-ös hűt is beállt. Most kaptuk SMS-ben, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
11: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
15: Ne! Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
16: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu. Úgy is te.
17: Reklámot hallottak.
18: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen.
1: Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntető eljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Új közlekedési fejlesztésekről dönt a kormány, erről az Inforádióban beszélt Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a helyreállítási alapból érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre költik majd, de áttekintik a felszabadított kohéziós alapforrásait is. A miniszter hozzátette, az a cél, hogy egy átfogó felújítási, pályafejlesztési és flotta megújítási program induljon. A KRESZ átalakításáról Vitézy Dávid azt mondta, nem sokára egyeztetési kérdőívet indítanak a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig őszre készülhet el. Nem áll le a sürgősségi vérszállítás a nyári hónapokban sem. Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai egész nap készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribér Sándor, a vérlovagok alapítója beszélt.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A német férfi még május végén lőtt rá többször egy emberre a német nagyvárosban, és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancs volt érvényben. A hatóságok júniusban a 18. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül. Szombatra változékony, de melegebb időt mondanak, vasárnap pedig egy újabb hideg front érkezik, azhoz majd helyenként záporokat, zivatarokat. A csúcsértékek a hét utolsó napján 26 és 32 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a világbajnokságok sztárállataival, akik jósolnak? Minden évben volt valami, nem?
1: Vagy igen, négy volt évet a Póla, Polip.
2: Úgy hallottam, hogy Pankó morzsában végezték.
0: Egy kifokhagymával. Hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának. Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt. Hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
2: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak. Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
1: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták. Egyébként érdekes eredmények jöttek ki. De nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
2: Jó, akkor milyen állatra lesz szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra.
2: Bombatra.
0: Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra.
1: Tengeri
0: vidra. Azt teljesen
2: mindegy. Jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen?
2: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegély, hát most azért van elég.
1: Hogy örülne.
2: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
1: Vidránk van, tegnap is láttam.
2: És mit csinálnak?
1: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, ezt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Mit mond a racka? Megkérdeztétek a rackát?
1: Nem, sajnos.
0: Nem
1: szerintem neki most adjuk be, mert ugye ezt még régebben
0: igen,
1: kérdezték.
0: Ez meg
1: tehát régebben kérdezték, azért voltak benne a franciák, és akkor most, hogy már tudjuk, hogy spanyol-argentin döntő van, na most.
0: Most adjuk be a rackának, hogy ő itt
1: igen.
0: Az a baj, hogy a rackának még nincs ilyen alkalmazása, ahol tudod ezt így le tudod szedni, és akkor beírsz neki.
2: De hívj fel tőlük a, nem tudom, a rendszergazdát, hogy akkor dobja bele a rackába?
0: Beszéltünk már velük, képzeled, de

0: Nagyon üzleti, meg nagyon, hát hogy is mondjam, csak spéciaracka ChatGPT-nek megfelelő magyar mesterséges intelligencia. Tehát bonyolult is, amit csinál, bonyolultul van programozva, meg még ez nem ennyire egyszerű, csak hogy beütött, hogy kinyeri a VB-t, és akkor megmondja. De hát Rolfot is sokat megkérdezhetjük, ha akarjátok.
1: Még egy profi.
0: Igen, akkor még egy profi csapat elmondja nekünk, hogy mi a helyzet.
2: Hát még mindig ott van nekünk Denis, bár akkor megkérdezhetjük bármiről.
0: Hát, blattolt egy kicsit a múltkor.
2: Igen,
0: egy kicsit blattolt, igen. Blattolt. Egy kicsit,
1: egy kicsit. Is, de...
0: elsőre még, igen.
1: Elsőre is, de akkor még hittünk neki.
0: Igen, másodikra válik kicsit.
2: Én múltkor találtam kell egy lótetűt, azt esetleg behozhattam volna.
1: Tök jó. És hogy mit, melyik térfelet választja?
2: Mit rágjál? Melyiknek a gyökerét?
0: Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
2: Ki fogtuk most fogadni, és én mondom
0: most,
2: a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
2: Igen.
0: Mi vagyunk a Ferivel.
1: Én előbb tudnám a tétet.
2: Hogy érted ezt?
1: Hogy mi a tét?
2: Hát pénz, azt mondtátok, hogy csak devizán mondhatod.
1: Csak lóvé.
0: Ja, de hogy ne, legyen magyar forint. Legyen magyar forint? Jó, az persze. Abszolút, nincs azzal baj. Legyen egy jó kis magyar forint, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri. Jó? Nekem úgy néz ki, hogy megoldódott az internet. Internet arra, úgyhogy lesz.
2: Beszéltek? A kacsák már most adják a jelet?
0: Megoldották le. Kérlek szépen, földi sugárzású adót fogunk szerezni. Ilyen egyszerűen oldjuk meg egyelőre az internetet.
2: Majd egy este kerágják.
0: Igen. Lerakod egy dobozból, meg egy kábel, kivezeted, és megvan földi sugárzás, egy antennával nézed az M1-et. Na. Akkor az...
1: Az M1-et ne nézd, mert ott nincs meccs, de...
0: M4, bocsánat. M4-et, igen. M4-et. Na jó van, gyerekek, oké. Akkor ezt megteszünk a tétjeinket, de most...
2: Nem ma, vagy holnap. Az lesz, hogy holnap reggel ebben egyeztünk meg, hogy holnap teszünk meg a téteket, mert addig még próbáljuk financiálisan kitalálni, mi fér bele nektek.
1: Mi jó? Fog változni holnapig?
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
2: De mi ez? Én nincs
0: de te
2: ilyen.
0: Jelölöd ki
2: nincs
0: azt,
2: ilyen. Nincs
0: ja,
2: ilyen.
0: Ez a szabály, vállalom. De én titkon bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
2: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippel.
0: Aha.
2: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
1: Van
2: jó.
1: Nekem egész sok érmém.
2: Na,
1: van.
2: Na egy 200-ast. Van egy 200-ast?
1: Van néhány.
2: Na egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rolni van.
2: Egy rolni, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
1: 8.000?
2: Hát egy 8.000 forintos rolni, amit megérintettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozásra, nem 200-asokba rolniba?
1: Ez egy igazi
0: úr vagy. Hogy
1: sajnos nincs apró.
2: És csak itt egy 200-as, már csak azért stílusosan nézd,
0: én,
2: a,
0: én már
2: pénzzel.
0: Csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
1: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
2: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
1: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
1: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
2: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
1: Várjál. Igen. Mert akkor mi fog eldőlni?
2: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
1: A fej, akkor övé a spanyolok.
2: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
1: Nem választunk. Ja. Semmit nem választunk. Hát se csapatot
0: semmiben
1: nem választunk.
0: És összeget se. Összeget. Fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Én ez van. Ez egy korrekt
1: szerintem
0: fogadás.
1: Szerintem jó.
2: De miért akarjátok el nélkül? Nekem az is jó.
1: Ne, ez nem. Így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Elhozom. Mi az argentin?
2: Az argentinok az a fej.
0: A fej az argentin.
1: Az előbb még az írás volt, de nekem mindegy.
2: Na, jó, legyen argentinok fej, vagy írás legyen. Fej. Argentinok a fej.
1: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
2: Így van.
0: Ja.
2: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
1: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
1: Na,
2: gyerünk! A Sopranosban szokták a felnőtt férfiak. Ugye.
1: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200...
0: Ezt a sütet.
1: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
2: Érted? Meg kell másznak a
1: gyerünk, jó, de jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
1: Gyere, anya!
0: Betérni a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni ezért? Dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod, nem csináltok.
2: Én vagyok a medicinlabda, és a fejet látok. Fejet.
1: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
1: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
2: 15 millió forint.
1: Én azt nem tudnám tartani.
2: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyi a spanyolok.
3: A fejre azt mondta, hogy argentin. Én a fejre azt mondta, hogy argentin. Vissza tudom játszani. Nem, fej argentin.
2: Jó, fej az argentin.
0: Megnyertem Argentinát.
2: Jó, oké, yes, sir. Igen, és akkor a tét. Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez.
3: Nagyon.
1: Hát nagyon fájdalmas. Hát a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
2: Ugyan tudod, hogy vándor 100 000 forint. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem, mondom, hogy 100 000 forint,
2: de van mivel játszani, mondjuk úgy.
1: Jó.
2: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
1: Ami jött, az megy.
2: Tehát igazi Hungária forint.
0: Szerintem, aki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
2: Pedig nagyon gyengéd.
1: Jó, tehát akkor ti ér argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elveszettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
1: Jó lesz ez még valamire.
2: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
2: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
1: az annak
0: itt kell maradni,
1: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
2: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
1: Nem, baj, majd most előre
0: hozzuk. Akkor nem, Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
2: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van megjelent.
1: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó
2: kívánságműsor. 6-tól 8, nem?
0: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
1: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik
1: és
0: nap.
1: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
1: Jó, vége. Balázséknak akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-314-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
2: Hogy... Jó, még egy kiegészítést szeretnéd tenni. Igen? Az öltözködéssel kapcsolatban.
0: Nem állok bele.
1: Jó, persze, tenn a Ladybe mi. Vagy tenn a
2: bolyba. Ez a Lord, amúgy is tenn a men. És
0: föl kell venni egy tenn a Lady-t.
2: Hát venni, aki 4 órán keresztül még utána ezért, tehát ez szükség lesz rá.
0: Tartod, haver?
2: Tenn a men.
0: Ugye, hogy a tenn a Lady véleményed. Szerintem a tenn a Lady véleményed.
1: Azt emeljünk ki belőle. Hát a kívánság biztos.
2: Nagyon rugalmas és szellőző vagyok, csak mondom, most fogom itt a kezemben.
0: Jó, én tartom, hogy itt maradok 4 órát. Én tartom. Ha én bukok, akkor valamelyik nap, csak hagyj előjük mi a napot, lebeszéljük a programot, engedjék meg. Kivételesen 10-től 2-ig kívánságműsor, és levezetjük 2-ig.
2: Bár csak nekem fizetniük, látod, ez van.
0: Jó?
2: Ez van.
0: Nem, a pénzt mellé tetjük, de hogy legyen valami szívás értéke is.
3: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell
0: de nagyon magányos lesz. És várjál, és élőben kell adni kamerával. Tehát itt veszed a telefonokat, élőben van. Megy az adás, veszed a telefonokat.
3: És közben pisilsz a pelenkába.
2: Atis jön be helyetted reggel.
0: Közben pisilsz a pelenkába. Micsoda?
2: Atis jön be helyetted aznap.
0: Ne, olyan rosszat ne akarjunk magunknak. Jó? Tessék?
2: Jó.
0: Ki van mondva?
1: Oké.
0: Ki van mondva?
1: Jó, tiéd. Az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: igen,
1: lesz.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: Miért érzem azt, hogy már az a teredefélt, hogy sajnos nem engedték
0: sajnos meg? A programosztály azt mondta, hogy nem lehet a kívánságműsor.
2: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig? Tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
1: Jó. Oké.
0: Tehát nincs tologatás.
2: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
2: Jó, a Macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapja valamit a nyertes, és nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
1: Hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
2: De ezért akkor senki sem nyertes.
1: Jó, ide nagyot.
2: Nagyon nehéz
0: egyébként. De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
1: mindenki szív.
0: Ha nyersz, akkor viszont...
2: Most csak bértükrözés.
0: Be kell fölképdőd a meglepetés, akkor körülnek, mi sziasztok.
1: Be kell könyörögni magad
0: egy címlapra, hogy sziasztok.
2: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapot.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
2: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz. Argentina versus Spanyolország. Ez a tét.
2: Jaj,
0: de magányos leszel te itt a stúdióba, Feri.
2: Nagyon várom ezt. Kíváncsiak, hogy mennyire lesz a mulatós és különböző motoros lágerek.
1: Nem lehet.
0: Nem, hát nem lehet. Valószínűleg rádióegyes zenék lesznek, de 4 óráig a hallgatókat válaszolni. Szia, Tibi.
3: Sok játék.
0: Igen, Szia, Tibi, parancsolj. Szeretném kérni Dua Lipától a Let's Go Around című számot. Azért az nagy büntetés. Tehát, hogy jó,

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem maradt sok idő lecserélni a régi személyigazolványokat. Új lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. Meghalt Szántó Imre, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyigazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmánycserékben. A 70 év felettiek számára a személyigazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén a hivatal munkatársai házhoz is mennek az ügyintézéshez. A régi dokumentumok augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjárműadó már QuickLink-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy kopintással lehet megnyitni a mobilbanki alkalmazást, ott az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, mindössze néhány másodperc alatt. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz, az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Horváth Bálint kommunikációs vezető azt mondja, tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról.
3: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
2: Meghalt Szántó Imre. Az ökölvívó mesteredző korábbi szövetségi kapitány 82 éves korában hunyt el. A hazai szövetség felidézte az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak. Ezt a posztot 12 éven át egészen az aténi játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban lett olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül. Szombatra változékony, de melegebb időt mondanak, vasárnap pedig egy újabb hideg front érkezik, az hoz majd helyenként záporokat, zivatarokat. A csúcsértékek a hét utolsó napján 26 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: 9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Még van kampuszjegyünk, van forma egyjegyünk. Jaj, nagyon szellemeseket írtatok. Igen, van bőr a képünkön, ugye az egymondatos, vagy háromszavas kapcsolatot, hogy tartasz életben, az arra nagyon sok jó megfejtés jött, úgyhogy valószínűleg a naphallgatóját is majd onnan választjuk. Ők mehetnek forma egyre, ugye a pénteki futamra. Ez talán jövő héten lesz, úgyhogy jövő héten majd beszélünk a Szújóval is egy ilyen kis forma egyes összegzésre az Zolit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballlázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt. Hát szép lesz. Ez mindig az adrenalinnal teli műsorban ez ötletnek tűnik, hogy kijövünk, és 10 óra 10 perckor ez már miért mentünk ebbe bele, nem hiszem el. De nem baj, aki veszít kívánságműsorban 4 órát műsort vezet.
1: Azt nyugtasson meg, hogy van, aki örül a hírnek, írt már természetesen a sales igazgatónk, csillogó szemekkel eladjuk.
0: Ugye a vesztesek azt találtuk, hogy itt kell maradni, és 10-től 2-ig. Hát nem is kívánságműsor, de dalokat konferálni, felvenni a hallgatókat, vagy megkérjük, hogy legyen kívánságműsor, egyszer engedjék meg nekünk, és 10-től 2-ig ad játszonő hallgatói kérdésekre olyan dalokat, amit a hallgatók szeretnének. Ez a büntés, ez szeptember 10-ig le kell tudni. Egyszer egy adás után itt kell maradni. Nagymaros település végén Trafipax, az éjszaka felől érkezőket mérik, Feri küldte nekünk, ezt nem is értem, éjszaka vagy éjszak felől érkezőket?
2: Az éjszaka mérőket.
0: Az éjszaka felől érkezőket mérik, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ha van friss, akkor küldjétek 0623-111-111 az SMS számunk. Azt mondja, múlt héten este pont erről a párkapcsolati dinamikáról volt szó az Intim Tóra című zsidó műsorban. Kari küldte nekünk, köszönjük szépen. Ugye mi, nem tudom, hogy ott mi volt, mi ugye itt az a fogalmazunk, hogy a Gyurcsány kitalálta, hogy három mondattal, három szavas mondattal rendbe lehet tenni egy hosszú távú kapcsolatot, illetve ez a titka. És ugye ő azt mondta, hogy a jól van, drágám. Mi pedig a hallgatók által megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ez a három mondat, nagyon-nagyon vicceseket írtak. A fogadás 90 percre szól, mert ha döntetlen, akkor Eszter ugorja be, kívánság műsorban.
1: De jó.
2: Amúgy azt nagyon megsínyeni az ország.
1: Itt a ledecsapkodás, mi?
2: Nem az a csapkodás, elővenni azokat a titkos számokat, amiket úgy szeretek.
0: Igen. Na gyerekek, akkor még egy betekintés, csak hogy ugye mindig panaszkodunk, hogy miért nincs sok közvécé, meg miért nem ingyenesek ezek a vécék, hogy mi történik közben Egerben. Mi szeretünk ilyen lokális hírekkel foglalkozni, csak így kikitekenteni a kis országunkba, hogy mi történik. Próbáljuk megfejteni az esetet, hogy mégis mi történhetett, ugyanis adott egy egri közvécé. Ezek ráadásul ingyenesek, ami egy nagy dolog, eleve, hogy van WC, meg hogy tudod használni. És hát valaki bement ebbe a WC-be, ahol történt valami. Amit nem tudunk, hogy pontosan mi.
2: Fizetős volt, ami történt, vagy
0: Valószínűleg nem. Ingyen történt, aminek történnie kellett. De hogy utána valamilyen baj történt, és a dugulást, vagy a problémát ő egy 2,5-3 méteres faággal próbálta meg elhárítani, és fogta a faágat, és beleállította a WC-be.
2: És ott hagyta.
0: És ott hagyta, úgy, hogy nincsen semmi nyom, tulajdonképpen a WC egyben van, nem verte szét, nem vandálkodott, hanem bedugta a 3 méteres fát a WC-be.
1: De mi az a fekete anyag az aljába?
0: Az egy jó kérdés. Az valami
1: zacskó?
0: Vagy a...
1: Fekete zacsi?
2: Nem, úgy tűnik, mint egy fekete kukázsák lenne, de lehet, hogy nem az.
1: Olyan, mintha aszfalttal vagy ízével kátránnyal beöntötték volna fényes a budit, aha, és beleállították volna ezt a 2 vagy 3 darab faágat. Hát egy rövidebb, egy hosszú, meg egy közepes van benne. Érthetetlen, tehát...
0: Igen. Azt mondják, hogy ez a WC a Népkertben van, az Egri strand közelében. Kaptuk már is SMS-ben, tehát tudnak az egriek erről a történetről. Igen. De hogy mit kell ahhoz?
1: Mi kell ahhoz, hogy egy... Azért, mert nincs agya. Azért, mert az ilyen hülyét oda kéne állítani, és be kéne kenni szarral, hogy az egész nap a városban álljon.
0: Kiállítani, mint régen?
1: Igen.
0: A tolvajokat,
1: igen,
0: bűnösöket.
1: Igen. Hogy ezért nem haladunk sehova, érted? Hogy csinálnak valamit, van végre egy használható budi a városban.
0: Egyébként ez tök jó.
1: Nem kell bekéreckedned, odamész, és elvégzed a dolgodat. Hogy
2: jó, először is miért belemegyünk, hogyan kéreckedned? helyezkedsz be másnak a vécére, tessék Feri.
1: Hát hozzád megyek, és nem azt mondom, az... hogy szerelő
2: nem,
1: vagyok,
2: egerbe
1: tudod.
2: Vagy, egerbe vagy, ott, és ugye egy, rájöttél, hogy a buxus van beletunkolva a vécébe, amiben te menni akartál.
1: Igen, hát akkor, akkor... akkor elmész valami étterembe, elmész a moziba, a nem tudom hova, és akkor azt mondod, hogy legyen
2: egy kérek a 7.30-asra, és merre van a mosdóba?
1: És ne haragudjanak, mert nagyon kéne. Érted?
2: De hogy... figyelj, alapból én nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk, hogy mi történt.
0: Igen, ezért ez egy jó kérdés a hallgatóra, ezért ne vessük el a történet első módját, hogy mi van, ha ez egy emberbe jött ki. Tehát azért egyértelműen csak az van itt, hogy vandalizmus, valaki kiment be az egy falra, teljesen elvetjük azt, hogy valaki ráült a budira, majd maga alá nézett, és ott volt egy 3 méteres fadarab. Szóval ezt elvetjük.
2: A csapból is a rostfogyasztás folyik.
0: Igen, nem lehet, hogy ő ezt komolyan vette.
2: És akkor most, hogy leküzdött ezt magába, leszállt erről a karóról. És aztán utána még meghúzgáljuk az interneten?
0: Igen, tehát bántjuk, azért még nem tudjuk, hogy mi történt. Ráült a budira, egész egyszerűen ez megtörtént, kihajtott.
2: Mi, hogyha nem is ember volt, amúgy ne haragudj meg, ez egy szakszerű gátépítés.
1: Egy hód volt. Az volt már opció, hogy tulajdonképpen ez a fa kinőtt a budiból.
0: Na most ezt mondom, hogy a másik az mi van, ha ez a fa ez alulról megérkezett, és az egri csatornahálózat annyira élő flórája és faunája van, hogy alulról kinőtt, csak senki nem használta a közvécét, mire benyitottak egy fa kinőtt a fajanszból. Ezt se vessük el egy nagyon durva helikobakter fertőzés után.
2: És miért haiku lehetne ez? A fa kinőtt a fajanszból.
0: Igen, mert egyébként jól néz ki, tehát hogy ez itt jön fölfelé, tökre azt látod, vagy akár annak is tűnhet, hogy
1: műalkotás?
0: Hogy ez egy ilyen valami kicsit fura, ilyen eklektikus műalkotás. Hogy ő ezt gondol, a művész ezt gondolja a jelenkorunk világáról.
2: Milyen nehézségeid vannak alhasilag, hogyha erre adod a fejedet? Igen. Mi, hogyha nem is a WC-be akartam kipiszkálni, hanem saját magából? Igen.
0: Sok magvas diéta eredménye lehet?
2: Ez biztos, hogy az. Ez plusz az időszakos böjt.
0: Igen, az időszakos böjt, a túlzott rossz fogyasztás egyébként ezt megnyerhet. Igen.
2: De amúgy ez tudja, nem az van, hogy így hallotta egy hóda, hogy folyik folyamatosan a víz. Nem volt azt rendesen megcsinálva. Oda ment azt, hogy na ezt nem. Erre tettem fel az életemet, és oda vittem, beletunkolt, aztán távozott.
0: És azt mondta, hogy akkor ne szenektek. Egyébként milyen jó, hogy az egrieknek vannak ilyen közvécéik, meg hogy ezek ingyenesek. Ezek tök jó, hogy azért így állítgatják, gondozzák
1: voltak,
0: őket. Igen.
1: Mert már most odaírták, ugye, hogy akkor a B-verzió az, hogy lezárjuk, odaírjuk a WC-s nénit, és fizetős lesz, és akkor 200 vagy 400 forintért
2: mész be. Ez megint egy túlkapás szerintem, mert most azért, mert van egyetlen egy elmebeteg, aki csinál egy ilyet, azért meg kell büntetni az összes többi nem elmebeteget. Tehát, hogy...
1: De azért, mert nem ez az első, ott mellékeltek képet, egyszer már összefújták.
0: Egyébként ez szerintem egy ilyen generációs vagy egy össztársadalmi probléma, amit ír is egyébként igaza van. Ez a közös tulajdonra való nem vigyázás, ez valahogy azért így a vérünkben van.
2: Közös lónak túrós a háta, igen. Ahogy megmondták régen.
0: De tényleg így van, hogy ez még valahogy nekünk nem ment. Tehát, hogy elmész egy osztrák közvécébe, Bécsbe, azért azt látod, hogy igen, egyben van. Ott is ingyenes, de valahogy ott az a szemlélet, hogy elmész tényleg Dániába, elmész Kopenhágába. Tehát elmész ezekre a helyekre, nagyon sok ilyet lát, csak úgy gondolkodnak, hogy én most erre vigyázom, gyere te is vigyázz rá, óvjuk együtt. Tök más a gondolkodás. Ez valahol nagyon alulról kellene elindítani, hogy 20 év múlva majd az a generáció, akinek már van egy közvécé, azt mondja, hogy nem, én ebben már nem teszek faágat meg semmit, hanem vigyázok rá, tök jó, hogy van. De nem érettű, ez nincsen. Magyarul nálunk ez még nem alakult ki, de miért nem? Hát most már azért közben fölnő egy generáció, akit mi próbálunk arra tanítgatni, hogy vigyázzon.
1: Hát te próbálsz, meg néhányan próbáljuk, de szerintem...
0: Vagy ezek még mi vagyunk?
1: Ezek még mi vagyunk.
2: Ezt te voltál konkrétan már.
1: Igen, csak nem emlékszel, nem olyan részek voltál.
2: Ez egészen pontosan te voltál. Az a helyzet, hogy szerintem meg... Értem, amit mondasz, és van ennek jelentősége, meg persze minden mondjuk a gyerekeknek, tanítsuk meg őket erre, de higgyétek el, hogy ezt nem az a réteg csinálta, aki mondjuk utána elsétál és kivesz egy könyvet a könyvtárból.
0: Biztos, hogy nem.
2: És azt sem gondolom, hogy ezek a képek, meg ez a felhívás, ez a poszt eljut ezekhez az emberekhez, akik ilyet csinálnak, mert ezek ilyen beteg emberek.
1: De valószínűleg ő nézi a Facebookot egyébként, és el is jut, és azt fogja mondani, hogy hát mekkora buli volt. Na,
2: igen, mert hát tegeljünk be rajta.
1: Igen,
2: akkor.
1: Rólunk írnak.
0: De valahogy ez az állapot van az állomásokon, ez van a megállókban, mindenek. Tehát hogy valahol maga ez a közös tulajdonra nem vigyázás, ez nem csak a WC-ben ütközik ki, ez mindenhol itt. Vagy hol van a bibi, vagy hol van a...
2: Ó, de mi, hogyha ez csak egy széntablette, csak még nem oldódott fel.
1: Elég nagy.
0: Igen. Egyébként szerintem ezt visszaveszi a városvezetés és üzemeltetés, ezért pénzt kér, azért így a világon semmi baj nincs. Nem. Tehát az, hogy fizetek egy szolgáltatást, de az rendben van tartva, hát most mi a jobb? Így van, de ingyen van. és ilyen állapotban van, vagy fizetök 500 forintot, de akkor van ott személyzet, rendben van tartva. Igen, én kifizetem inkább, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy a közös jóra, vagy a közös tulajdonra vigyázunk. Ha nem érettünk meg rá, akkor fizessük ki. Ez hát nem tudsz mit csinálni.
1: Ez megint a visszalépés, hogy egyébként van valami, amit jól megcsináltak, ingyenesen a közjavára bocsátották, és 6-10 100 ezer hülye miatt ezt most vissza kell lépni. Igen, és nem a 200 forintot sajnálom, sőt, tök örömmel, mert én annak is örülök, ha van fizetős WC valahol, mert Pesten egy csomó be van zárva.
0: Be van
1: a belvárosban nem
0: olyan állapotok
1: be,
0: vannak, igen.
1: Lezárták azt, és pontosan ezért zárták le, és lehet jönni a külföldiekkel, ők is csinálják ilyet, de nézd meg, itt van az egri példa, ami hát nem tudom, hogy külföldi vagy magyar, tök mindegy, hogy semmi ilyesmiben nem lehet előrelépni. Ahogy a szemetet szétdobáljuk, ahogy a cigaretta csikket elpöcködik az emberek, ez gyerekek, ez mind ugyanaz. És akkor kimész, amit mondtál, Ausztriában, hogy tisztaság van, hogy rend van, persze ott is van, ahol nincs, de mégis léptékekkel előrébb vannak, mint a, mert ez közös felelősség, ebbe agyba kéne fölnéni az összes ilyen feladathoz, mint ahhoz, hogy amikor azt mondják, tegnap beszéltünk róla, hogy a munkahelyen ugye mit vettek el tőled, azért vették el a budipapírt, haver, mert valaki ellopja a kávékapszulát, az és azért veszik el, mert valaki zsákszámra hordja haza. Igen. Mert azt gondoljuk, hogy az mindenkié, akkor az enyém annyira, hogy a családom is azt hisz.
0: Azt elvetjük, hogy eltűnt a WC kefe, és nem akartak a kis anyja a WC-t? Ezt teljesen elvetjük, ezt a verziót.
1: Hát oda egy fa elég lett volna, ez három.
0: Ez a verzió, ez nincs, hogy azt mondta, hogy már pedig telemész. Már pedig én nem hagyom itt. Fogott egy fát, és elkezdte tunkolni. Aztán utána szépen ott hagyta. Tényleg szomorú, mert hogy közben meg egyébként tökre tudnánk előre lépni, de ide.
2: Viszont megoldott egy csomó problémát, mert ergonomiai szempontból meg az van, hogy egy ilyen fában nagyon könnyű kapaszkodni. Tehát,
0: igen, de az, hogy holnaptól ez egy mozgássérült WC, igen, ahol fán tudod felhúzni magad. Igen. Na mindegy, inkább fizessünk érte, gyerekek, de tényleg jó a polgi, vagy nem tudom, ki írta ki ezt a posztot, tök igaza van, hogy egyszerűen valahogy még nem értünk el ide. Na jó van, hívjuk a kampuszos játékunkat, mondd Anna.
3: Nem volt ugye fölvetésetek, hogy 10.-11.
0: Nem, most
3: ezért tettem én egy ilyen kis kísérletet rá, hogy ugye 40 betűből áll a szűkített magyar ABC, nagyon-nagyon sok betűvel írtam föl hallgatókat, a Danitól elkezdve a Szabinán át, a minden nem sorolom, Norbin át, a Sanyikán, a Csongor, mondjatok egy számot, direkt nem sorrendbe írtam az ABC-t, tehát az 8-as, C az 12-es, az E az a 40-es, tehát 40 betű, mondjatok egy, ugye itt kéne a XY.
0: De lehet, hogy én ezt most nem is értem.
1: Csak mondj egy számot. Mondj
3: 1-től 40-ig mondj egy számot.
0: A 4-es.
1: 9-es.
3: A 4-es, én az S betűhöz rendeltem, tehát egy S betűs ember fogok hívni.
1: Hogy izgulnak most az S-esek.
0: Én azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy beleszürkültél ebbe a 15 évbe, tehát hogy ez a vád nem érhet téged, hogy nem találsz ki mindig valami kis újdonságot, nem hagyod ezt elszürkülni, nem hagyod rutinszerűvé válni a munkát. Jó, megcsavartad ezt a játékot, valaki megy a kampuszra, ez a lényeg.
3: Ennyi. Kész.
0: Ennyi.
3: Ez.
0: Már hívjuk is. Ez mint Péter. Szia, Péter. Hát csak vegyem föl, érted? Hiába eszes. Szabina! Hello, Szabina!
4: Sziasztok!
1: Hello!
0: Szia, Szabina! Mi a vezetsz, hogy mit csinálsz?
4: Sziasztok! Hát most éppen félreálltam. Mert nem gondolom. Mert nem igazán az F betűnél vagyok.
0: Na de ez nem F, hanem ez.
1: Ez mint Szabina.
0: Szabina, igen.
4: Ez... Azt, én
0: ezt
4: értettem, bocsánat.
0: Ezt, hogy leveszed a kihangosítót, átveszel simára.
2: És ilyenkor szóta lehet tenni.
4: Bocsánat, remélem, hogy...
0: Szabina, sokkal
4: jó. Remélem, hogy lehet hallani, mert pont most jöttem át a határon.
0: Na, remélem, zöld határ, mert kifizett. Három albán van, nálad meg a csomagtartom, hogy mi a helyzet. Szabina, jó, jobb a vonal, sokkal jobb. Na, mit szólsz? Mondj egy szlogen nekünk, és akkor lehet, hogy ott leszel a kampuszon, ha... De el ne ronsd.
1: Jó, ez az!
0: Hát
1: úgy, de menő volt.
0: Igen. Szerintem jó volt.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
0: Migráns vagy, Szabina, migráns vagy. Semmit nem hallottunk a szlogenből, de mi annyira jó fejek vagyunk, hogy elhisszük neked, hogy te ezt elmondtad.
4: Oké.
0: Jó?
4: Mondjam újra.
0: Ne, egyszer
2: most
0: elég.
2: Már, most már így jó lesz.
0: Abszolút jó. Kivel mész kampuszra, Szabina? Kit viszel?
4: párommal.
0: Na, tök jó voltatok már, vagy az első?
4: Nem, még soha, nem, még Debrecenben sem.
0: Na, nagyon jó.
4: Jó lesz.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat, mondunk mindent, akkor, hogy melyik nap tudtok menni, vagy ti választjátok, ezt nem tudom, hogy van, de biztos, hogy jövő héten ott lesztek a kampuszon, jó?
4: Jó, rendben, köszi szépen.
0: Jól van.
1: Sziasztok.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Maradjunk az eredetinél, Anna.
3: Figyelj, tudod,
1: jó, jó a tizedik.
3: Ennek nagyobb volt a füstje, mint a lábja.
0: Azt gondolom, nem volt rossz ötlet, de térjük vissza 64 országos világban.
3: Tehetek én erről?
0: Jó, szerintem.
3: Tehetek én erről?
1: Jó volt.
0: Ne, aranyos volt, nem volt. Jól megkavartad, de...
1: Irgalmatlan melót tettél bele, tehát az látszott.
0: Elszakköröztél fél óráig, térjük vissza holnap az eredetinél. Mit szólsz hozzá?
3: Szerintem jó.
2: Amúgy megvadultál ChatGPT-től, szerintem ez van, hogy elettek. Igen, az van, ez van.
0: Anna nem hagyja elszürkülni a hétköznapokat. Tekeri, csavari, csűrje. Fölállított egy ABC sorrendet, hogy nézze, abakuszt hozott, érted?
2: Figyelj, Anna, ha már itt vagy, mikor lesz amúgy a kihirdetése, kit vettek fel, hova?
3: Az csütörtök, az jövő hét csütörtök.
2: Jövő hét csütörtök.
3: Igen.
2: Big day.
3: Jaj,
2: reggel, este van,
3: este,
2: ugye?
3: Este jönnek az SMS-ek.
2: Úristen, na jó, hát akkor elkezdhetünk lassan flikolni majd a fiatalokat.
3: Én már beizítottam, gin tonic behűtve. Ha nem sikerül, azért iszunk, ha sikerül, meg azért.
0: Én így vagyok minden nap a presszomban.
2: Így van.
0: Ha van okom, azért, ha nincs okom, azért elindulok, leülök, van. Úgy beverem a Bloody Mary-t, meg az irkávét, mint a húzat. Ugyanett megjözöm meg magam, semmi okot nem felem. Ma azért iszom, mert nem találtam olyan okot, amire igyak. Már ott is vagyok. Már ott a Bloody Mary.
3: Mondtam Karinának, semmi probléma.
0: Behűtök. Csütörtökön hirdetik jövő héten az egyetemi felvételi
2: számokat. Ha minden jól megy, akkor már tudtok aznap kívánságműsort csinálni. Úgyhogy akkor már kérhetik nekem a számokat. A
0: hát akkor csütörtök este kérhetik, akkor pénteken kell itt maradni. Friss egyetemisták, jövő csüt pénteken biztosan maradok.
1: Pénteket ott, hogy nem jó a pénteket. Ne. Ezt beszéltük hát a délután.
2: Csütörtök este nekem jónak hangzik. Úgy hallom, szabadon vagytok.
0: Bárki vesz itt a fogadáson, szeptember 10-ig kell teljesíteni a 4 órás műsorvezetés 10-től 2-ig.
2: Így is van.
0: Na jó van, jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival, és hívjuk még a naphallgatóját, gyerekek, mert még mindig van Forma 1 jegyünk, úgyhogy ezt is odaadjuk valakinek. Jó, jövünk rögtön a hírek után.
6: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgyis tett.
5: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Néhány perc alatt fordítottak tegnap az argentinok, emelkedik a rezsióradíj. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Néhány perc alatt törte össze az angolok VB álmát Argentina. Az 1-0-ás angol vezetést 2 góllal törték le az argentinok legjobbjai. A vesztes csapat már szombaton játssza a bronz mérkőzést a franciákkal Miami-ban. Másnap New Yorkban pedig Argentina és Spanyolország között dől majd el a világbajnoki cím sorsa. Zsebbenyúlós lesz a lakásfelújítás és az építkezés. 16%-kal nőtt az áfa nélküli legkisebb rezsióradíj a magyar közönyben megjelent rendelet alapján. Az új díjazásra építési vállalkozói szakszervezetek tettek javaslatot. A drágulást az építőipari költségek növekedésével indokolták. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. Az ítélkezési szünet a büntetőeljárásokat nem érinti, és nyitva maradnak a kezelőirodák is, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. Fontos tudni, hogy a polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Nincs sok idő már lecserélni a régi könyvformátumú személyi igazolványokat. A belügyminisztérium azt kérte, hogy a családok segítsenek idős hozzátartozóiknak az okmánycserékben. A 70 év felettiek számára a személyi igazolvány cseréje ingyenes, a kormányablakok pedig soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetén a hivatal munkatársai házhoz is mennek az ügyintézéshez. A régi dokumentumok augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjárműadó már QuickLink-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. Az utasok ölébe száműzni a csomagjaikat a Holland Állami Vasúttársaság. A mostani szabályok szerint csak akkor kötelező elvenni a táskát a szomszéd ülésről, ha valaki leszeretne ülni oda. A társaság szerint ez rengeteg feszült helyzetet szül, sokan ugyanis nem merik megkérni utastársukat, hogy tegyék szabaddá a helyet. Bírságot egyelőre nem terveznek, inkább azt szeretnék elérni, hogy az utasok jobban figyeljenek egymásra. Marad a kánikula, ma is délután 31-32 fokig melegszik, a levegő zápor csak elvétve fordulhat elő. Holnap lesz a hét legmelegebb napja, délután akár 36-37 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Este már több helyen frissíthet minket egy-egy zápor, a szél pedig sok helyen megélénkül. Szombatra változékony, de melegebb időt mondanak, vasárnap pedig egy újabb hideg front érkezik, az hoz majd helyenként záporokat, zivatarokat. A csúcsértékek a hét utolsó napján 26 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondjuk én azt a Dumát is szerettem, hogy ez az egri harcos egy igazi karót nyelt ember lehetett. Ez is egy jó Duma egyébként az egri közvécé fával történő megrongálására. Itt vagyunk, illetve vagyok, de nem baj, ma csináltuk, csak nyugodtan, mert csak egy best of konfan. Hát mi?
1: Soha nem vagyunk magadra, Balázs.
0: Köszönöm szépen, hogy velem vagytok a bajban.
1: Nagyon szerint cigizik, de én igen.
0: Ajándékot kaptam korra reggel, hát milyen rendesek vagytok. Hát még látóhatáron belül sincs az én születésnapom, de már megérkezett ez a kis ajándék a maga 60 kilójával.
1: És 40 évével.
0: És 40 évével, úgyhogy átadtátok az ajándékot, ez holnap-holnap után már... Balcsillant, de hello, gyere, semmit. Dolgozunk. És Flettó után megfejtettük, hogy mi az a három szó, amit ha kimondanak hallgatóink, akkor szerintük attól jobban működik a házasságuk és a hosszú távú párkapcsolatuk. Nagyon jó megfejtéseket kaptunk, mélyeket, szépeket, vidámakat, szomorúakat, hogy mit kell mondanod a párodnak három szóban, amitől szerinted egy hosszú távú kapcsolat működik. Ezeket most már hallgatjuk újra.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
0: Ja, ti most hoztok nekem valamit?
1: Megindítjuk a szüli hetedet.
0: Ne csináljátok, hát még meghatódom a végén.
1: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges
0: lenne.
1: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
0: Nem, viszont pikás az orrod.
1: Viszont, de akkor csukd be a szemed, ne nézzed.
0: Jó, becsukom a szemem.
1: És hogy vágtál
0: nem
1: rá?
0: Csalok.
1: Nem mehet, tessék, nyithatod.
0: Nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: Senki
0: ez
1: nem
0: ugyanaz is átfestve.
1: Senki ezt nem mehet el.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
0: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem meg vett egy gyárat.
0: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett.
1: Ugyanolyan. Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
0: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motor, mint a Feri. Nem hiszem, hogy neked gyárad van?
3: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
1: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta azt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
0: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgettem, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Ilyen felhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csináljunk?
0: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet, de oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
0: Úristen, zseniális.
1: De miért most ezzel nem látom magad a sziget már színpadon karikázni?
0: Én színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét.
0: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá, hogy ül is, amit plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
0: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát mindennél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
0: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
0: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked valami gyárad van? Nem mondom, hogy
1: beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és az nem lehet, hogy te mindig egy jó motorra mész.
0: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ba kijött.
0: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
1: De Velencére már közel van a Földvár.
0: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, csak azt mondani, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkora teher.
0: Hogy vigyem be, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
0: Nekem így?
3: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
0: És bekevered a
1: garázsot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, most nem kell járnod benzinkútra.
0: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üveg Tigrisbe.
1: És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
0: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Vissza tudod vásárolni. Igen,
0: ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofán.
0: Befogod a pofán. Jó,
3: folytatás, nem tudjuk. Na,
0: igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
1: Jó? Tehát, hogy ez a mondat kérdez, befogod a pofán.
0: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Költöz vissza anyátok,
0: az amit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez egy jó mondat.
0: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
0: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
0: Ú, de jól esik ez.
3: Na?
1: Feri? Mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt elárulja.
0: Jó mondat.
1: Jó mondat.
0: Szerintem én ezt adom, ez egy tök
1: jó,
0: kedves
1: ez
0: mondat.
1: Ez nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
0: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
0: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
0: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
0: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem? Vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... Ilyen, jó a segged, annak tudta körülni?
1: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesz.
1: Nekem két férj van az életemben, a férjem és Laci. Mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
0: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
0: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy aha. Másik, 20 év futamidő.
3: Az
0: igen, igen, igen.
3: Az összetart.
0: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen. Szép mondat. Jó, szép mondat.
3: Szerintem ez egy kedves törődő.
0: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
0: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
1: És szerintem
0: ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajamat!
0: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
1: Mondom, hogy bárhogy működik. Hát, mindenre jó.
0: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: És mondjam, hogy...
3: Jó, ha nem tinderezek már. Az is összetartja.
0: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az a van hozzá, a mihez van kedves, és a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
0: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, még gyorsan egy naphallgatóját hívunk, így 3:40 után 3 perccel, ő meg még kap Forma 1 jegyeket is, és aztán szépen el vonulunk, hogy holnap még jöjjünk a hétvége előtt.
1: Yes, sir!
0: Ez olyan kedves... Azt hittem, valami durvábbat választasz.
5: Hello.
0: Balázsék, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Hello! Hát nem...
5: Ah, nem, bakker!
0: nem számítottál ránk így 10 óra, 10 perccel?
5: Nem, egyáltalán nem. Mert bele vagyok fordulva a melónba.
0: Mit dolgozol, mit csinálsz?
5: CNC megmunkálás.
0: CNC megmunkálás, aha.
5: Így van.
0: Szereted a Forma 1-et?
5: Hát ami azt illeti, igen.
0: Azért, mert hogy megmutatjuk, hogy mit van. Figyelj, ezt nyerted, anélkül, hogy nem mondtad.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
0: Na?
5: Ne, ez komoly. Ne.
0: Ez van komoly, ketten el tudtok menni, vagy lehet, hogy nem páros, szerintem páros. A pénteki szabad edzés, autó megnézés, nem tudom, mi van benne a pénteki napban, de hogy tudtok menni.
5: Elképesztő. Nagyon jó, zseniális, nem szépen közül. Úgy folytattátok a napot, el sem tudom mondani.
0: De jó, nagyon jó, örülünk akkor neki.
1: Hát, hogy beleesztergálnád a Balázs nevét valamiben az.
0: Igen, hadd örüljünk.
5: Figyelj, nyestet akarok esztergálni egyébként, ezt akartam neked jelezni. Én is bent vagyok a nyest imádók csoportjában. Elképesztő, nagyon imádom.
1: Figyelj, amúgy, ha csinálnál egy filmnyestet, az lehet, hogy eltántorítanál minden nyestet utána.
5: Raktam ki egy képet a Skynest öntudatra ébredt.
1: Azt te csináltad, azt látod, az ő király.
0: Az én voltam. Jó, de jó, a Skynet utána, a Skynest.
1: Az
0: azért
1: is megérdemelted volna, úgyhogy...
5: Akkor majd dobja már egy lájkot, hogy az kicsit legyen már virálisabb, tudod.
1: Biztos, hogy benne nincs belájkolod. Az a lájk?
5: A tied?
1: Igen.
5: Nem tudom, álnéven vagy?
1: A civil profilommal vagyok rajta. Az pedig úgy van, hogy Sebestyén Balázs.
0: Igen, vagy
1: oficiál az eredeti.
0: Igen. Elképesztő, hogy a nyestes csoport mit megy egyébként.
5: Zseniális. Csipen nagyon.
0: Igen. Jól van, oké, akkor érezd magad jól jövő héten a Forma 1-en, és akkor dolgozz egy SMS, hogy milyen volt, jó?
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, legyen szép napotok.
0: Ciao, neked
5: is.
3: Hello. Végre örül valaki.
0: Örül, jó helyre megy akkor a jövő hét pénteki Forma 1-es. Így van.
3: Így a végére. Jövünk-e holnap? Sokan kérdezik.
0: Szerintem igen.
1: Péntek, az én napom, a rádió.
0: Nyomjunk egy hetet végig, gyerekek. Aztán, hogy jövő héten kitaláljuk, mi lesz.
3: Miért? Múlt héten volt valami? Vagy... jó.
0: Lenyomjuk, hamar meg vagyunk. Hamar
1: akkor meg a pofán volt. Ma nem bevittem szervizbe az autót pénteken. Azt tegnap kell telefonálni. Hát nem lesz délelőtt még se idő.
3: De kicsit később.
0: Én is ezért lazában vagyunk, de azért minden nem megy át. Ja, mögök, jövünk le holnapot.
3: Persze, jövünk.
0: Jövünk, srácok, fiúk, lányok, puszi mindenkinek, sziasztok, holnap, Tali, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: vagyunk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
12: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogass a Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
20: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
21: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
22: Ma is 17 óra.

0: Játék. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Míg a nyugati ország részben borús, esős volt a reggel, keleten 7 ágra sütött a nap, de mindenhol várható a napsütés a szakik szerint. Ahol viszont tartósabban lesz borulás, ott is 30 fok lesz a maximum. Megnéztem, az előrejelzés szerint a hétvégén is változóan napos, felhős idő lesz, 34 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, bármit is csináljon most a Rádió 1 hallgató, dolgozzon, vezessen, vagy pihenjen, nyaraljon, nyerje meg jövő hétre a Campus Fesztiválra a páros belépőjét tőlem, a mai nap folyamán is többször lesz játék, este majd Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is, most ki a mázlista, halló!
1: Szia, Niki vagyok, a játéket szeretnék jelentkezni.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: Gyöngyösről.
0: És te vezetsz?
1: Igen.
0: Merre felé, Gyöngyösön egyébként?
1: Igen.
0: Dugó nincs?
1: Nincs.
0: Átnézel a többi autóba, mindenki a Rádió 1-et hallgatja?
1: Valószínű, igen.
0: Hát akkor hadd lássák, hogy néz ki egy tizedik telefonáló!
1: Tényleg? De jó!
0: És hallja mindenki Gyöngyösön, hogy kell a Rádió 1 szlogányét sikítani!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Így kell, bizony!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Ez nagyon szuper, már próbálkoztam nagyon sokszor.
0: Végre most összejött.
1: Igen, összejött, hál' Istennek.
0: Remélem mindenkinek jó példa vagy, hogy nem szabad feladni, folyamatosan próbálkozni kell, és még nagyon sok játék lesz ma is, holnap is itt a Rádió 1-en.

0: hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekező szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben, Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
7: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Mosógép. Mega Árpa Rádi. Telefon. Mega Árpa Rádi. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádi. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádival. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
11: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
12: Nem kell ellenőrizned az árat.
11: Honnan tudom, hogy jó az ár?
12: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
11: Tényleg?
13: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
12: Most énekeld velem.
14: Aldi.
13: Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
15: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
17: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
18: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozd ezt a stúdióba.
20: Nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
21: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
19: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportba. És akkor meglátta ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
20: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapra megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, hát zseniális.
19: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
20: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
19: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklopsz, Polifémosz, a Szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Óvodi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 95.9. Rádió egy csak igazi mai slágerbe, nyaralás, pihenés közben is. Az ország döntő többsége ebben a két hónapban van szabadságon, a mázlisták akár több hetet is. Van, akinek egy hét vagy pár nap jut, vigye magával mindenki a nyaralására a Rádió egyet, jó? A hétvégén egyébként változóan napos felhős lesz, az előrejelzés szerint 34 fok körül lesz a csúcs, a nagyobb tavaink pedig 25 fok körül vannak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Metzger Vikivel ma, akinek a vadonatúj dalát is bemutatjuk ma délután este itt a Rádió 1-en. Most pedig azonnal indítjuk a déli mixet. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Szerintem tegyük ide a lapozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
14: Vár a 35. művészetek völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
18: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
8: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
6: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Rádió együtt a Daily Mix, csak igazi mai sláger megy. Az információk után az olasz DJ Hypaton, a Panic at the Disco vagy éppen a Fifth Harmony zenéjét is játszani fogom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A jövő héten a 89.5

0: hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió!

0: 89 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, és én azt mondom, turbozzuk egy kicsit ezt a csütörtök kora délutánt. Itt egy DJ producer Hypaton, ő nagyon sokat köszönhet a közösségi médiának, ott lett ismert a 90-es évek dance lágereinek remixeivel. A nagy áttörést egy labus láger, Be My Lover remixe hozta meg 2023-ban számára, ezt a dalát pedig a Rádió 1-es DJ-k fedezték fel itthon Magyarországon.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és eldolgozgatunk együtt ezután is. Azonnal indítom az újabb zenei órát, ami nagyon jó lesz. Rögtön a kezdés isteni, Ray Dalton és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem. Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió 1 csak igazi mai sláger.
1: Csak igazi mai sláger.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: A jövő héten a 89.5

0: jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en 5-től Live Mix Summer Edition Metzger Vikivel, addig zenei órák megszakítás nélkül velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Erre nem lehet dolgozni.
8: A jövő héten a 89.5

0: jön a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.

0: Alázatosság.
1: Sziasztok, Dóri vagyok a büféből. Mindig Rádió Egyet hallgatunk. Imádom benneteket. Sziasztok!
0: Nincs megállás.
2: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás, Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Full Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is te!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igen, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, és valakit bejuttatok a kampuszra, hogy sok-sok külföldi és magyar fesztivál fellépő mellett a Rádió 1 stage-nél is bulizhasson a DJ-inkkel. Halló!
1: Szia, kampuszolnék a Rádió 1-jel.
0: És hogy hívnak téged?
1: Engem Katának hívnak.
0: Kata! Mit csinálsz, miközben Rádió 1-et hallgatsz?
1: Dolgozom, épp most kapcsoltam ki a gépet, hogy ne zúgjon.
0: Miért mi lehet az, hogy ennyire zúg? Betonkeverő, vagy kukorica daráló gép? Mi lehet hangos még?
1: Szabászgép.
0: Szabás, varrás, háttérben a Rádió 1-el, és viszed bulizni a kollégákat?
1: Hát, majd meglátjuk.
0: Két jegyet tudok adni, mert 10. lettél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jár a két jegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök, nagyon örülök. Csak ide kell átugrani a szomszédba, úgyhogy...
0: Na, honnan hívtál?
1: Nyíregyházáról.
0: Akkor most kapcsolod vissza a gépet, játszom neked a jó kis zenéket. Jövő héten pedig buli!
1: Ó, szuper, köszönöm.

0: mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémos, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár.
0: És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
1: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt.
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
3: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
2: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
3: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Öntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Vodi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát. Elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték. Ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-23

Rádió Esztégyen, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a Bird is Mine DJ,

0: egyébként mondd a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, hogy az M1-esen ma Komárom és Tatabánya között van torlódás a sok kamion miatt, ahogy írta István. Szilárd infója pedig az M3-asról Gödöllőnél, a Babati pihenőnél a tegnapi baleset után teszik rendbe a pályát, úgyhogy a 32-es kilométernél mindenkit terelnek, és a dugó legalább 2 kilométeres. Köszönjük szépen, várjuk még a közlekedési híreket. Autós barátaimnak pedig jön egy nagy Rádió 1-es kedvenc, Tiestótól és Karol G-től.

0: mozifilmajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklopsz, Polifémosz, a Szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc közlekedési infók. Peti szólt, hogy Budapesten a Margit híd előtt van lassulás, a Pest felé haladó oldalon, a híd elején ugyanis délután baleset volt. Attika meg azt írta, az M0-áson sávzárra kell figyelni az M1-es felé haladva, a Felsőváros Cucor-szigeti résznél. Jó utat! Most már csak percek kérdése, és 5-től Juhász Gerivel és Metzker Vikivel indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás, Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot az Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
12: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú, végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
15: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
16: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
17: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
18: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
19: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Vikit is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Edition-ben. Hello, Viki!
1: Hello mindenkinek, persze, hát megjöttem, hogy tudjátok már, hogy itt vagyok.
0: Na. Így van, ráadásul a világ jelenlegi legmenőbb és legújabb lemezjátszóin fogsz mixálni.
1: Igen, igen, nagyon szeretem, hála Istennek már jó néhány klubban van és fesztiválokon is, úgyhogy már kezdek hozzászokni, úgyhogy nagyon remélem, hogy behozzák több klubba is.
0: Viki, rövidben van, trikóban van, úgyhogy érdemes nézni is minket, csak mondom.
1: Jaj, ezt most miért mondtad, Geri?
0: Hát, hogy nézzenek minket.
1: Ez csak az SC, tudod, a Verdi's My Radio Show-ba szoktuk mondani. Na.
0: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és kevés duma, sok jó zene két órán át.
1: Bizony, itt is van Ed Sheeran és az Aziz Zam Guy Sheeman remixével, csak itt a Rádió egy Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran.

0: a Rádió egy Live Summer Editionben ugye egészen este 7-ig, aztán pedig van az még a Rádió egy kívánság műsorban is, hiszen jöttök egy országos rádió premiérrel.
1: Igen, igen, és hát persze, hogy hova máshova, hát hozzád először, mint ahogy mindig minden új dallal, és már nagyon várom, jön majd Gabriel Dancer, Blanche, és bemutatjuk a legújabb közös zenénket, a One Kiss.
0: Érdemes tehát folyamatosan jó sokáig minket hallgatni, még egyszer mindez az országos rádió.

0: fizetésedet keresni. Nem,
1: jó,
0: jó, figyelj, hogyha hozzam nekem valami sütit, vagy csokit, akkor ennyi.
1: Ennyi az ára. Dupla kávé?
0: Jó, egy dupla kávé amúgy a kövire, az tök jó lesz. Köszönöm szépen. Deal.
1: Úgy is duplázom ma, úgyhogy egy nagyon rövid hydration break, aztán pedig folytatjuk, jó?
0: Úgy is van.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
10: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait. Ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
12: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
15: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
18: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
17: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
20: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek által tud nyári időszámításra. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután egészen 7-ig. Ma Metzger Viktória itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri, úgy is van, itt vagyok veletek ma.
0: Meghoztam a brutál dupla kávét, csak a fizetésemet ne!
1: Ennyi! Jó, megtarthatod. Nem rabollak ki, amíg itt bent vagy, tudod, mondom, elmegyek pisilni, azt körbenézek itt az asztalodnál, hogy mi a helyzet.
0: Vikivel felturbozzuk magunkat, és Viki nem csak este 7-ig marad, hanem még a Rádió 1 kívánság műsorban is, hiszen lesz ma egy országos rádió premier, és egy nagyon jó dalt fogunk nektek bemutatni 7 után pár perccel.
1: Igen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fogjátok fogadni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és hát most így hazabeszélek, hiszen nem amúgy megállja a helyét nemzetközi platformon is simán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
0: Mindez bő egy óra múlva, addig non-stop mix megállás nélkül. Menjünk tovább.
1: Bizony, tartalunk is Alex Warrennel itt a Live Mixben.

0: információk jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a Podmaniszki utcában, a Jókai utcánál. Több autó karambolozott az M0-áson a déli szektorban Gyál közelében az M4-es felé, a 31-es kilométernél, és sokan haladnak az M7-es autópályán és a budapesti kivezető szakaszon. Lassú a haladás egészen az M0-ás autó csomópontjáig. Így készüljetek, mindenkinek jó utat! És úgy készüljetek, hogy Metzger Viktória itt van egészen hétig a Rádió 1 Live Mix nyári kiadásában, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, aztán pedig marad a kívánság műsorban is, mert lesz egy országos rádió.
1: Igen, igen, úgyhogy ilyen rekord időt töltök itt a Rádió 1-ben ma.
0: Addig pedig még egy csomó zseniális zenét szeretnénk nektek megmutatni, megyünk tovább.
1: Bizony, ez egy nagy különlegesség volt, én imádom Csami munkásságát, úgyhogy nagyon kedvelem, ráadásul hogy délután az autóba tökéletes. Menjünk is tovább, jön Bibi Rex, a feldolgozta Fétlesszel a közös zenék.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Úristen, az a basszus gitár a Dead Dance-ben az előbb. Ah, kész vagyok, írja Ádám.
2: Jaj, de jó, örülök, hogy sikerült belőle egy olyan verziót találni, ami tetszik neked.
1: És hát lesznek még itt különlegességek a következő szűk fél órában. Jön megint egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk valamit Vikivel. Mármint nem hívom meg Vikit egy itt arra, férnél van.
2: Sajnos arra nincs idő.
1: Iszunk egy kis vizet, jó? Aztán jövünk vissza.
2: Jó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni. A jövő héten a 89.5

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió!

0: helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem.
9: Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy szenzációs dalt, amit itt és most hallhatok majd elsőként.
1: Bizony, és hogy repül itt az idő, nagyon durva.
0: Ugye, hogy milyen gyorsan eltelik ez a két
1: óra? Gyorsan eltelik, jó, de hozzá vagyok szokva, Bird is már Radio Show-ban is ugye két órát vagyok mindig, szóval már megszoktam. Csak fura így délután itt lenni, egész délután.
0: De milyen jó erőfényes napsütésben még szerni két órát.
1: Jó, igen, mondjuk itt le van húzva a mi ez róló.
0: Igen, de csak azért, mert sokkal jobbak a fények, és aki néz minket, a sokkal

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Metzger Victoria mixelt két teljes órán keresztül, és hát végén marad még itt a stúdióban, ráadásul megérkeztek a vendégeink.
1: Úgy is van.
0: Mert hogy lesz egy országos rádiópremier, nagyon jó dal, amit készítettetek, ugye a gyönyörű Blanche-sal, valamint Gabriel Dancerrel, One Kiss a címe, és itt és most ma este fogjuk bemutatni.
1: Igen, elsőként. És ez egy nagyon nemzetközi track, úgyhogy nagyon füleljetek majd.
0: 7 óra után pár perccel, tehát országos rádiópremier, maradjatok, mindjárt énekel, Kamrád.
1: Yeah.
0: Jön a Be Mine, sőt játék is lesz 7 és 8 között Campus Fesztivál napi jegyekért, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 1922. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
12: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
1: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
13: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A rádió egy már minden.

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az újrádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő

0: Szia István!
1: Szia! Akinek az új számát kérném szépen.
0: Oké, ennek Fire a címe. Kinek menjen?
1: Marcinak küldeném és Csengének. Egyik a párma, másik a lányom.
0: És mit üzenünk a hölgyeknek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem mind a kettőt.
0: Cookie és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok. Jó pihenést!
1: Köszönöm!

0: sikerül.
1: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 19:12 a pontos idő. Jön egy nem akármilyen országos rádió premier egy olyan dallal, amit itt és most fogtok nálunk először hallani. Itt van újra, még mindig a stúdióban Metzger Viktória. Hello Viki.
0: Hello, sziasztok. Igen, hát én beköltöztem.
1: Igen, ez egy Metzger Viktória nap itt nálunk a rádió egyen.
0: Nagyon jó.
1: Megérkezett a gyönyörű Blanche. Hello Blanche.
2: Hello, sziasztok. Köszi, hogy itt lehetek.
1: Mi is nagyon örülünk neked, és hát itt van Gabriel Dancer. Hello, hello.
3: Hello, sziasztok. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Én úgy örülök, hogy józanul is találkozhatunk meg. Mi általában a rádió és születésnapi fesztiválon szoktunk találkozni, általában a buli végén, amikor én már elrúgom a lasztit, amikor vége az élő közvetítésnek, és akkor mindig a Gabinak a nyakába borulok, hogy én mennyire szeretem őt. De ez tényleg így van.
0: Én azt hittem, ez ma egy konzervatív, konszolidált műsor lesz, de nem, azt gondolom, hogy nem.
1: Nem, tudjátok, itt bármi megtörténhet. Nagyon jó ez a közös dal, amit megcsináltatok hárman. Ki volt a dalnak az alapötlete? Ez nagyon,
3: ez az a sztoria a dalnak, hogy hát most már szerintem több mint fél éve elkészült az első vágat belőle, nevezzük így. Elküldtem egy külföldi elég nagy kiadónak, ahol közölték, hogy tök jó minden, szuper, de hogy a vokál rész azt jó lenne megcsinálni élő vokalistával. Kaptam egy pár verziót onnan, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, nem sikerült, és itt csatlakozott be Viki. Gyakorlatilag megkerestem, hogy mondom, figyelj, mert te úgyis ilyen énekes berkekben mozogsz elég sokat, hozzá már valakit létszi, és hallgass meg, hogy ez jó, és egy picit variáltunk rajta, hozott egy pár nevet, velük is próbálkoztunk.
0: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy azért tartott fél évig, mert akivel először szerettük volna, ő nem akarta úgy felénekelni, ahogy mi szerettük volna, hogy rádió egy kompatibilis legyen. És akkor ezen ment a vívódás, mert amúgy egy nagyon nagy névről, vagy tehát egy ismert névről van szó. Aha. És viszont ő annyira a saját stílusába szerette volna, hogy úgy voltunk vele, hogy de még meg azt szeretnénk, hogy menjen a rádió egyen, szeressétek. Úgyhogy így jött a képbe Blanche, aki nagyon-nagyon tehetséges. Igen.
2: Köszönöm szépen. Meg mutatta nekem a Gabi egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy felénekeltem volna, hogy ez lesz a dal, és tetszik-e, mondom, ez nagyon jó lesz, adjátok ki. És akkor a végén az lett, hogy 3 nap alatt megtanultam a szöveget, és felénekeltem, és akkor most kész a dal.
1: De jó, miről szól maga a dalszöveg egyébként? Mi ennek a dalnak az üzenete?
0: Húha! Hát én kicsit belepirultam, gyerünk Blanche,
2: hát mondjad. Hát ez ilyen szerelmetes, intim, kapcsolódásos nóta, hogyha elcsattan az első csók, akkor utána nincs megállás, szerintem erről szól amúgy.
1: Oké, okay. Jó.
0: Milyen szépen tudtad ezt most megfogalmazni?
1: Nagyon.
0: A Miss Mood nem így fogalmazna, szerintem.
1: Szeretjük, ahogy ő fogalmaz, csak az más.
0: Igen, igen, az ilyen este 11 után.
2: Jó, hát most még nem ott vagyunk.
1: Sziasztok, szeretném kérni Metzger Viki legújabb számát üzeni Rocsó. Hát Rocsó, ezt a legjobbkor küldted el, mert hogy ez a dal érkezik most. Hölgyek, akkor arra kérlek benneteket, hogy konferáljátok fel. Drága rádió egy hallgatók, hallgassátok, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, bízunk benne, írjátok meg, hogy tetszik, jó? 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A TikTokon meg a YouTube csatornánkon is élőben megyünk egyébként, úgyhogy tiétek a szó.
2: Akkor most pedig következzen Metzger Vikitől, Gabriel Dancertől, Blanche-tól a One Kiss. Yeah!

0: rock igazi mai sláger megy. Van kész egy vadonatúj dal Gabriel Dancertől, Metzger Viktóriától és Blanche-tól. Ez volt az országos rádió premier. Itt és most hallhatátok nálunk elsőként. Úristen, mennyi üzenetünk van. Amit Blanche mondott, az annyira megérintett, hogy azonnal mentem a páromhoz. Egy nagy csókért. Imádom, már most ez a kedvenc számom, Zoltán. Azt a mindenit. Nagyon jó ez az új szám, gratulálok hozzá, József.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Sziasztok, megint egy tökéletes dal Metzger Vikitől, ezért is a legjobb DJ, gratulálok a dalhoz, Roli.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, de nem lennék itt most, hanem lenne Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy óriási köszönet tényleg ezért a dalért, mert én is örülök, hogy egy ilyen projektbe részt vehetek.
0: Nagyon vagány, nagyon jól szól, nagyon-nagyon modern. Te pedig, Blanche, mit csináltál New Yorkban a Times Square-en? Mi történt?
3: Kérlek szépen, ki volt vetítve a Times Square-en egy darabig a képen, mert hogy negyed évente van egy ilyen nagy követségi lista, igazából a Spotify csinál egy egyenlőségi listát a lányoknak, aha, ebből van magyar, meg ebből van egy egész hát ilyen világszerte, úgymond, és én voltam az előző negyed évben a Magyarországnak így a nagykövete, úgyhogy kiraktak a Times Square-re egy.
0: De menő! Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
0: Egy belsős poén, hol van a bőrkapát? Viki, kérdezi Tomi.
2: Ellopta Gabriel Dancer.
0: Ez csak azért, aki szokta hallgatni, meg nézni, főleg a World is My Radio Show-t. Egyszer Viki bejött egy bőrkabátban, képzeljétek el, és azóta is azt hiányolja mindenki.
2: A fiúk elirigylik tőlem, igen. Valószínűleg azt hiszik, hogy férfi kabát, de amúgy nem. Ez egy női kabát.
1: Szóval hát azért miért? Elég vagány szettekben szoktál megjelenni buliba is.
2: Köszönöm szépen, de te sem panaszkodhatsz.
0: Így van. Még valaki azt kérdezi, a YouTube-on mikor lesz kint a videóklip?
1: Kint van már.
3: Kint van.
0: Nagyon jó.
2: Akkor ahogy itt lement, premierbe lement, és egyébként még egy plusz info, hogy a Rádió 1 születésnapon amúgy előadtuk ezt így premier plánbász a dalt. Aki akkor szemfüles volt, az már egyszer hallhatta.
0: De jó.
1: Így van. Viki, arra lehetett megismerni, hogy ugráltam a
0: DJ-pultban. Én pedig utána ugrottam a te nyakadban, miután te leszálltál a keverőpultról. Viki, nagyon jó a hajad, és Blanche is nagyon szép.
3: Köszönjük.
0: Nagyon
3: szépen, köszönjük.
0: De jó. Hát hölgyek, gratulálok, Gabi, neked is gratulálok, tényleg nagyon jó a dal. Hallgassátok itt a Rádió 1-en, kérjétek tőlem a kívánság műsorban, milyen lesz a nyár, fellépések?
2: Hát rengeteg lesz igazából, szerintem lesznek közös helyek is, ahol fellépünk, majd Siófok talán.
1: Így van, hát a rezidenciádon rengetegszer találkozunk, meg szerintem van egyéb fesztivál is, ahol vagyunk.
2: Igen, rengeteg, ugye most berobbant a fesztivál szezon, úgyhogy ilyen nyarat élünk, és még az is lehet, hogy Debrecenben is találkozunk, nem?
1: Szinte biztos.
0: Oké, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, még egyszer egy nagy taps. Blanche, Viki, Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, gratulálunk a dalhoz, és akkor reméljük, hogy jó sok buliban találkozunk, meg jó sok rádió premieren találkozunk itt a Rádió 1 stúdióban, jó?
2: Mindenképpen készülünk még közös projekttel, szerintem.
3: Ámen. Sziasztok!
1: Vagyok. Köszönjük,
0: sziasztok! Ti pedig hívjatok, ha szeretnétek páros napi egyet a Campus Fesztiválon, most indul a játék, a számunk 0620 311 111, a tizedik nyer, hajrá!

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, gőzerővel dübörög a nyár és a fesztivál szezon, és ha ti is szeretnétek fesztiválozni, számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Melinda, mikor volt el utoljára egy igazán jó buliban?
1: Tavaly a Campus Fesztiválon.

0: más az más.
1: Igen, igen.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Igen! Úristen, nagyon örülök, elkehívem.
0: Úgyhogy egy év után megint jössz a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon jó volt tavaly is, és most nagyon örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A testvéremmel fogok menni.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat! Néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, most pedig Taylor Swift énekel. Ez az Opelite.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Szeged megy, és úgy készüljetek, holnap rákapcsol a kánikula. 37 fok lesz a csúcs pénteken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Kata vagyok. Accentől szeretnék egy jó kis zúzó zenét.
0: Egy jó kis zúzó zenét Accentől, megnézem, mit tehetek. Kinek menjen?
2: A fiamnak, aki éppen itthon tölti a nyári szünetét.
0: Na, én pedig akkor, ahogy kérted, egy tényleg igazán zúzó zenét hozok Accentől. Ez a Don Levit a rádió egyen. Köszi, hogy minket hallgattok. További szuper nyarat.
2: Köszi, neked is. Szia.
0: És közben az újabb játékot is elindítom. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620 3 111 111.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát a DJ csapatunk már óriási készültségben van. Jövő héten mindannyian ott lesznek majd Debrecenben a Campus Fesztiválon. Kit viszünk még magunkkal, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és játszanék tizediknek.
0: Hello Pisti, honnan hívsz?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Ami ott van Debrecen közelében?
1: Hát elég közel, egy 16-7-8 km.
0: És mikor voltál utoljára bulizni vagy fesztiválon?
1: Nem, mostanában van egy lassan 4 éves kisfiunk, úgyhogy hát már vagy 6-7 éve legalább.
0: Nem mondod komolyan, mert 6-7 éve nem voltál hát, kimozdulni egyáltalán?
1: Hát ez a gyerekvállalás ez, ezzel jár első körben. Aztán most már mamáékkal egész jól el van, úgyhogy most elmennénk egy kicsit. Egy napra gondoltunk is rá, hogy jó lenne itt a környéken kicsit kimozdulni.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger
0: meg. Meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Isten, ezt nem kifele áll. Tudod, hányszor próbálkoztam?
0: Hányszor nagyjából?
1: Hát a telefonhívása szerint egy 600-szor körülbelül. Yes, folyamatosan nyomkodtam neki az elmúlt egész héten igazából.
0: Most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: De jó vagy.
0: Én csak a munkámat végzem, te vagy a jó?
1: Hát köszönöm szépen.
0: És akkor a feleségeddel jössz?
1: Igen.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap a rádió.

0: és igazi különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 92.9. Jön a Vodi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: A Telekom film premierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
15: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
16: Újrahit a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Károly PG-vel és Bárány Attilával.
1: Köszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1 DJ Junior nélkül. Bárány Attila és

0: egy nagyon-nagyon jó feelingű helyen. Én már egyébként tegnap, ma is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap egy nemzetközi sportrendezvényen zenéltem. Délután tessék csekkolni ezt a felületeimet, oda is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 4 fellépésem lesz a hétvégén, pénteken először Miskolctapolcán.

Addig, ameddig annyira élvezem a diszkózást, mint amennyire csinálni fogom, és hogyha hívnak, akkor feltétlen. Viszont, ha hívnak, de már nem fogom ennyire élvezni, akkor tudod, hogy nem fogom tovább csinálni. Na, a rádiózással pont ugyanígy vagyok, és ebben a 20 évben én még belelátok egy csomót egyébként, mert tényleg én ezt nagyon-nagyon szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
5: Ez egy jó mondat.
4: Jó mondat, felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
5: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
4: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
6: Mihez van kedved?
4: Ú, de jó esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Hmm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
6: mondja
4: enni.
6: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
5: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
4: Hát nem vagyok egy nagy főző.
5: Ez igaz.
4: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
6: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
4: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Első osztályú zenék jönnek innentől, első osztályú DJ-től. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: ünnepi jegyeket adásban. Na Lili, most pedig jön tőled egy újdonság.
1: Érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Check my foot, don't lose control.

0: Bordó jön, Reiner Zöneveld és a Loco-Loco.
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden

0: úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: Rádió Station, a lemezgátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész ma.

0: Szabolcs este 10. Hello mindenkinek, mellettem még mindig a kékhajú lány, Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ma is bemutatunk sok-sok új zenét, sőt, kicsit később új előadókat is. Kezdődjön a második szett.
1: Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Third Is Mine Radio Show-ban. Alex Kenji-nek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem már tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a Third Is Mine Radio Show-ban, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött,

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Robin Schulz egyébként bő egy hónap múlva Magyarországon is fellép. Regál Lili mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, jön Joe Junior.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: akinek befutott Joel Junior és nagyon menő zenékre számíthatok tőle is, újdonságokra és olyan ritkaságokra, amik nem szólnak sehol máshol, egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Gyerünk!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: hál' Istennek, nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medúza, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a Birdies Bar Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joel

0: zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed óránál Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, Stay a Little Longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekve nyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-mal a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a rád.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján, a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de

0: Igen, megy a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jó vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, de egy amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...

0: olyan szép.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult. A nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvik, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfibegi, Metzger, Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édenszól már is.

0: hozzon nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis